Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemezen viszont egyértelműen oda repítette a kép. Viszont szerette vele ismerkedni, a radio1.hu-n írunk róla részletesebben. Érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Raytől, ez a Where Is My Husband itt a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészített, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swish Disco újdonságát, készülök Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lúd-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lúd-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lúd-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lúd-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanté és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van. Befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lúd-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lúd-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfellépényének, Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal ezen a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld Vadi új slágere mellett, mindjárt a kezdésben, Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűség alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túl becsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió.
3: Indul ma

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy sláger, a nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indít.

Nyilván itt csak igazi mai sláger megy. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett. A Radio 1 ponton meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, melyek köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez, egyfelől a nyarakat gyerekkor óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó is, hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, Sam Feltnek, Rosalindnal a Heart Like

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött a klímarendszer telepítése a kórházban, hagyományőrző esemény Bugacon, épül a Kiskunhalast Kecellel összekötő út. Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Kecskeméti megyei kórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése. A beruházás a 3,6 milliárd forintos kormányzati program részeként valósul meg. Országszerte több városban korszerűsítik az egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban a fejlesztés az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotelépületet és az A épület hűtési rendszereit érinti. A korszerűsítés célja, hogy a nyári hőségben is megfelelő környezetet biztosítson a betegek és a dolgozók számára, valamint az orvosi berendezések biztonságos működését is segítse. A program részeként már új hűtőberendezéseket telepítettek, és egy ideiglenes mobil hűtőrendszert is üzembe helyeztek, hogy a betegellátás zavartalan maradjon. A részletek a kórház közösségi oldalán is elérhetők. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a Magyar Törzsi Gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Látványos szakaszába érte a Kiskunhalas és Kecel közötti út felújítása. A BAON beszámolója szerint a több mint 27 kilométeres szakasz több pontján teljes szerkezeti megújulás, aszfaltozás és vízelvezető munkák zajlanak. Emellett megerősítik az útpatkákat is. A munkálatok idején időszakos forgalom és sebességkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők. A teljes útszakaszt várhatóan ősszel adják át. A portál arra is kitér, hogy a projekt szerves, de különálló részeként Kiskunhalas belterületén egy új kerékpárút is épül, 600 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb három pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A három pont a sarokcsont gumója, az első és az ötödik láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelent. jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A luttap népbetegség a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a luttalból eredően.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-je van, egy új hónapot indítottunk, és a Boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülünk, mint Loi Gert, Lucky, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatom!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bumble Eight Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult a pótfelvételi, ma van az anyateljes táplálás világnapja, megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni a Neumann János Egyetemen. A Kecskeméti intézmény közlése szerint a pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig várják a jelentkezőket. Azok adhatnak be most jelentkezést, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket, a magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek. A jelentkezéseket a pótfelvételin is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskunfélegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztusi hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Running, egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
2: A Rádió 1 gongon.
4: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/rádióegygong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádióegygong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Választjuk a hazai dinnyét. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a Cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta el a rádióknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljük egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet, akkor a hűvösből. Most elcsillen is a Camera Siri remixében, amit indít.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra és önnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, a következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
3: Kecskemét, Napsugár utca 2.
5: Veszelsz ki autóbontó.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkez kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
8: Alfa.

0: Igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött a klímarendszer telepítése a kórházban, hagyományőrző esemény Bugacon, épül a Kiskunhalast Kecellel összekötő út. Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Kecskeméti megyei kórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése. A beruházás a 3,6 milliárd forintos kormányzati program részeként valósul meg. Országszerte több városban korszerűsítik az egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban a fejlesztés az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotelépületet és az A-épület hűtési rendszereit érinti. A korszerűsítés célja, hogy a nyári hőségben is megfelelő környezetet biztosítson a betegek és a dolgozók számára, valamint az orvosi berendezések biztonságos működését is segítse. A program részeként már új hűtőberendezéseket telepítettek, és egy ideiglenes mobil hűtőrendszert is üzembe helyeztek, hogy a betegellátás zavartalan maradjon. A részletek a kórház közösségi oldalán is elérhetők. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Látványos szakaszába érte a Kiskunhalas és Kecel közötti út felújítása. A BAON beszámolója szerint a több mint 27 kilométeres szakasz több pontján teljes szerkezeti megújulás, aszfaltozás és vízelvezető munkák zajlanak, emellett megerősítik az útpatkákat is. A munkálatok idején időszakos forgalom és sebességkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők, a teljes útszakaszt várhatóan ősszel adják át. A portál arra is kitér, hogy a projekt szerves, de különálló részeként Kiskunhalas belterületén egy új kerékpárút is épül, 600 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a parádéri memberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult a pótfelvételi, ma van az anyateljes táplálás világnapja, megújul a Bajza utca egy szakasza a Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni a Neumann János Egyetemen. A Kecskeméti Intézmény közlése szerint a pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig várják a jelentkezőket. Azok adhatnak be most jelentkezést, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket, a magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek. A jelentkezéseket a pótfelvételin is kizárólag elektronikusan, a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Megújul a Bajza utca egy szakasz a Kiskun Félegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb óránkban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könnyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave, már indítom is a rádió egyen.

0: grateful things that I've got.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor fellépetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitóceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a riói olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a OneRepublic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Július 30, augusztus 1. Summerfest.
10: Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest.
9: Jegyek oneticket.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Veszelsz ki autóbontó.
13: Két törzs vásárlói kupon csütörtök 9 órától szombat délután 4 óráig az Alföld áruházban. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt, 10000 forint kosárértéktől pedig 20% engedményt adunk a törzs vásárlói kuponokkal, amelyeket megtalálja a hírlevelünkben. Vásároljon kedvezménnyel csütörtöktől szombatig az Alföld áruházban.
8: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
8: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
15: Ahol.

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, idén is lesz nagykőrösi aranynapok, választjuk a hazai dinnyét. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta el a rádióknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
6: Reggeli műsor!
4: Balázsék Extra!
7: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítése? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
8: Kisiklott az életem.
7: Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapét.
8: Valami az egy kis megformít.
7: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ez nem is tudtuk.
8: Hol vagyok a listáról? Hát ez a megérdés.
7: Örök fogyasztóként és
6: legnagyobb rajongóként.
7: A legnagyobb rajongóként.
8: Nagy szakma, egy batuzsálem. Egy...
7: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
8: Igen. Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
7: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, Hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
6: Jó reggelt, sziasztok!
7: Jó reggelt,
6: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
9: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
6: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Festival versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
7: ezek
6: én azóta viszem.
7: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy hogy lehet ezeket tartani?
6: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
7: Jó,
6: és ebből lett egy nagy világsiker.
9: Nagy dolog ez. Márvány táblában van vésve a neved?
6: Nincs, ilyet még nem láttam.
9: Egy cukrászában?
8: Egy csoki táblában vésték a nevét.
7: Igen. Albánok hányadikok lettek?
6: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
7: Ugye van ez egy éles albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen
6: megleptél ezzel a kérdéssel.
7: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
6: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládéfagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
7: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudomány ez is, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
6: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember
8: örülök,
6: vagyok.
8: Örülök, hogy megismerhettünk különben.
9: Biztos, egyén nyugodtan tovább.
7: Te csak egyén. Csak... Visszatért, hallottál, visszatért.
9: Még él.
7: Megszólalt.
6: Eszter kimászott a körtés dobozból.
7: Kolumbiai csokoládét hozol?
6: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
7: Kell menni, vagy meg kell rendelni?
6: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem kell ezért.
7: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
8: Vagy a tisztatai csokoládéra.
7: Igen, tehát mit tud?
6: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fagylaltot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában a csokoládé fagylaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
7: A kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
6: nem.
7: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
6: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
7: Kokoládé,
8: igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
7: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriába, ahol mindenki ugyanazt csinál. csinálja meg.
6: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
7: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból kicsinál jobban.
6: Én sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobban, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
7: Aha.
6: Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
8: de
6: viszont én ezt nagyon preferálnám.
8: Vagy azért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
6: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládi fagylaltat, benevezünk, menjen, én csináltam közben.
9: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
6: Akkor adnánk többet.
7: De voltok csalni, várjátok.
6: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
9: Fagyit?
6: Például, ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal Isten. Kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
7: Te pingja nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett a Nagyi fagylaltjával.
6: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatná erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
7: Hogy
6: oda meg kell
7: minden.
6: Érkezni, húzzunk aha. egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrészből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vanília fagyira, most mondtam valamit, mert
7: nem
6: lehet, hogy kihúzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
7: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
6: Igen.
7: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
6: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
7: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
6: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
7: Mi most a specialitásod?
8: A rágógumi.
7: Most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
6: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
9: Unicorn is
7: vagy? Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
6: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
7: Kápia paprikából?
6: Kápia paprika és málna.
7: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
6: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
7: És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
6: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
7: Hát de azt nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy egy hot dog meleg szendvics hamburger fagylalt.
6: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
8: Csak azt mondták, hogy mennyire finom.
9: Nem merik megmondani, az a baj.
6: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
7: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
6: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
7: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges színezékelát.
9: Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
6: Szerintem nagyon. Ő magában és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képes, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
7: csak
6: lesz.
7: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
6: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
7: Szóval hát igen, ezért van nálad, ez egy gombóc 12 000 forintért.
8: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
7: Ez egy nagyon változó.
6: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
9: De akkor nem vagy drágább.
6: Nem, azt gondolom, hogy nem.
7: De hogy jön
6: nem
7: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te, oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
6: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
8: Viszont
6: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
7: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum, de tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
6: Ez igazán jól esik a múlva, hogy én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon
8: ezt
6: szeretem. Az utolsó folyással.
7: Csak kevés szerint. Na, hagyjuk el a fagyis viccemet. És meg az azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjároson. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
6: még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk. Jó, ez
7: óvatosan, ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós.
9: Nem érdekes, érdekes, nem érdekes, levédek. Köszi,
7: Anna, hogy jöttél. Kösz
9: szépen. Egy Málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
6: Csinálják nektek?
8: Nem.
9: De! Nem. Miért? Nem, Málna csülkös pacal.
7: Ne hát menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
8: Velem tartsa a szemkontaktust.
6: Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
8: kívánja a csülkös pacal.
7: Igen.
9: Ember egy kiló volt.
7: Jó, mit kérsz, tessék? Kérhet egyet?
8: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
7: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? Te megcsinálja, Ádám megcsinálja.
8: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
9: Nagyon jó!
8: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
9: Az jó, medvehagymás libamáj.
8: Tessék, jó, ez az a Rákóczi dara.
7: Jó,
8: jó, én hát Balázsnak valami ott képzelke.
7: Egy májkrémeset.
8: De Balázsnak egy írkávét kérek, egy írkávét kérek.
7: Egy írkávét, én kérek egy
9: jó.
7: Egy írkávét. Kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés fagyi.
6: Ilyet csinálunk is amúgy. Jó.
8: Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
9: 6 kiló resztembrecet.
7: Resztembáj.
8: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
7: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó,
8: kovászos uborkás.
7: Ú, az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy
9: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
8: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
7: Jó, mit kóstolunk, Ádám, még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
6: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi magyaró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi magyaró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez nem abból
7: csak készül. Akkor körtét, csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét.
6: Jó.
7: Nem vagyok hajlandó más típusú
6: körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
10: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött a klímarendszer telepítése a kórházban, hagyományőrző esemény Bugacon, épül a Kiskunhalast Kecellel összekötő út. Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Kecskeméti megyei kórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése. A beruházás a 3,6 milliárd forintos kormányzati program részeként valósul meg. Országszerte több városban korszerűsítik az egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban a fejlesztés az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotelépületet és az A épület hűtési rendszereit érinti. A korszerűsítés célja, hogy a nyári hőségben is megfelelő környezetet biztosítson a betegek és a dolgozók számára, valamint az orvosi berendezések biztonságos működését is segítse. A program részeként már új hűtőberendezéseket telepítettek, és egy ideiglenes mobil hűtőrendszert is üzembe helyeztek, hogy a betegellátás zavartalan maradjon. A részletek a kórház közösségi oldalán is elérhetők. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a Magyar Törzsi Gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Látványos szakaszába érte a Kiskunhalas és Kecel közötti út felújítása. A Baon beszámolója szerint a több mint 27 kilométeres szakasz több pontján teljes szerkezeti megújulás, aszfaltozás és vízelvezető munkák zajlanak, emellett megerősítik az útpatkákat is. A munkálatok idején időszakos forgalom és sebességkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők, a teljes útszakaszt várhatóan ősszel adják át. A portál arra is kitér, hogy a projekt szerves, de különálló részeként Kiskunhalas belterületén egy új kerékpárút is épül, 600 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A délies szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Csak szeretném elmondani nektek.
5: Odafigyelj!
4: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
6: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászati
7: volt. Néznek is verembedet, azért nem ornitológia.
6: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
4: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
7: Oké.
4: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
6: Na, ez milyen madár volt?
4: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
6: Hogy ez a fostos bugybokához?
4: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
6: Ugyanakkorának látszol.
4: Ugyanakkorának
6: látszol. Azt nem lehet, öcsém.
4: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
6: Oké.
4: Jó. De erről van szó.
7: Na, a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe tett a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
4: Na, de akkor ornitul, ugye.
6: És akkor most jön a sirály.
4: Jól mondod. Ez történt.
6: És fölkapta a Vénuszt.
4: Haladok a forgatási helyszíre.
7: Igen.
4: Ez puszta zámor.
6: Puszta zámor.
7: A szerelem fővárosa.
4: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
6: Igen.
7: Úgy sem nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
4: Kelep.
6: Kelep.
4: Jó, tanulsz meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szaráfossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
6: Okay.
4: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
6: Ufó gólya.
4: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
7: És ítélkezik?
6: De lehet, hogy...
4: Mi a szar történik a gólyán?
7: Vadászik!
4: Tava éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél.
6: Ezért a gyíkot meg a békát.
7: Azért, mert az asszony hormonos, és
6: a
7: nem bírják meg.
6: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
7: Igen, a hormonos, már érzik, hogy megbimbója, nem akarja,
4: ott
7: hogy hozzáérjen.
4: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
7: Ez a rádiójáték.
6: Ha, semmit nem.
5: Sőt, egy a póza tetején nincs fészkő.
4: Mondom, nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
6: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején?
4: Figyelj, ott egy másik póza.
6: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
4: Ott is ül.
7: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
4: Ott ül a másik.
6: Szerintem
4: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
6: Szerintem téged figyelnek.
7: Ezt tudti.
4: Ez mi?
7: Ez a hangyák miatt van.
4: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
6: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
4: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
6: De már hogy
4: csinál?
6: Állna már párba? De már nem megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
4: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
7: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú
4: megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
7: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
4: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd? Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
6: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
4: Igen.
6: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
4: Igen.
6: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
4: Mi az, hogy nem fér bele?
6: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
7: Azt írják, hogy strihálnak.
4: Figyelj, puszta zámor.
7: Én szép fiú.
4: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
7: Szopránó. Ez a szopránó.
4: Ez most hogy jön ide?
6: Szopránó.
4: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
7: Igen.
4: Tony Soprano mindegyik?
6: Így van.
4: Mindegyik egy maffiózó gólya?
6: Arra várnak,
4: de mire hogy? Várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes. De
6: hangos a fészek. Ott félre van két rohadt gyerek.
7: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
4: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott. És semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, nem állok párba, én szingli életet élek. Ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
6: Választotta.
4: Ezek szingli.
7: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
4: Tehát elzavarják a gólyák, nincs ők mind fiú gólyák.
6: Kizé van oszlopa.
4: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
7: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis megtartani.
4: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
6: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
4: Igen, ezért ő elmegy.
7: Pista, te mit csináltál itt vagy?
6: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
4: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
7: de
4: egy póznán.
7: De mert ők a fiúk a klubból?
4: Melegek?
8: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
4: De már szexelnének, de még nem szexelnek. De még
8: nincs párjuk.
4: Fészket.
8: De fészket
6: miért nem épít?
8: Mert nincs még párjuk.
6: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
4: Te nagyon érted a színvinétet.
6: Én nagyon bírtam.
4: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
8: Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek, jó, akiknek az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
6: Na de attól a fészke még ott cuki. Van.
8: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
7: A gólyák pont út nézegetik
6: után. Húsz nem, mit csinál egyedül?
8: Haverokkal beszélget.
4: Beszámoló.hu per gólyák.
7: Kelep-kelep gólyák.
4: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
8: igen,
4: és azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznára, hát, megőrülök.
9: Hát, mi az, azért egy ölelés a végén belefér.
4: Gyere ide, öregnek az asszony már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízét.

0: állnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
1: És kis kapszintásukkal
0: megy. Tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul,
2: úgyhogy jön egy balkanyar. Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
2: 8, fél
0: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
2: még. Haza nem megyek, amíg egy gólyák.
0: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyt égetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: előre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják az arra járók.
0: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hi.
2: Öcsém, én ezt ma kinyomozom.
3: Figyelj.
0: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
0: és kutatom.
3: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
2: Dobáltad őket, kamisztam.
0: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
3: Adnám, béka.
0: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
4: Igen.
0: Azért ülnek ilyen szomorúan?
4: Szerintem igen.
3: Van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik
0: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
0: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
0: Miket írnak rá,
4: hogy kele.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
0: Na jól van, de ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: Ja, és a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
0: Elmondom
3: én
0: neked,
3: örülök, hogy gyógyszert váltottál amúgy. Jó,
0: és most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet. És fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
3: Szürke hájú,
0: kidörzsöd a szürke hájú.
2: Nagyon zörzsölöm.
0: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ezt csak meghallod a hátam mögött, testvérem.
0: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy újra találkozunk. Van itt egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: Július 30, augusztus 1.
9: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
8: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
9: Második kecskeméti Summerfest.
8: Jegyek oneticket.hu.
10: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
12: Alfa.

0: aznap. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Elindult a pótfelvételi, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni a Neumann János Egyetemen. A Kecskeméti intézmény közlése szerint a pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig várják a jelentkezőket. Azok adhatnak be most jelentkezést, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket, a magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek. A jelentkezéseket a pótfelvételin is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Megújul a Bajza utca egy szakasza Kiskun Félegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a Félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A délies szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Rákóczi Ferike, igazítsa meg a szemegét.
5: Igen, talán úr, kezdtetünk, én készültem.
4: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyeljen most ide, elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
6: Mindenre fel vagyok készülve.
4: Nagyon helyes. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat,
6: jó?
7: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg
4: a friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni. B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
6: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fogok hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
7: Nem? Tehát azt így mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem igen, fogsz zöldséget venni, tehát megveteted az elején.
4: Tehát azt igen, mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
7: Igen, meg kifűtöd az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
6: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
7: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, vagy mint elől?
6: Attól függ, hogy milyen, mert ugye, ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkondi, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, és akkor átfúj rögtön.
4: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hagos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
7: B.
4: Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között, figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
6: Hát egyet kell értsek a D-vel.
4: A D-vel?
6: B.
4: Hogy lelassítsák a vásárlók léptését, hogy több időt töltsenek a igen, polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
6: Nincs kapkodás a túrorudiknál.
7: Eltingli-tanglizol. Igen. Ugye?
6: Na, még és akkor... jó érzés amúgy is, hogy csomó ember például oda megy pihenni a családja elől.
4: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
7: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
4: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból, elkerüljék a bejárat körüli torlódást, az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket, vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
7: Micsoda rohadékok, vagy hogy ki van találva?
4: Mennyire meg
7: hát
4: vagy
7: vezetve? Hát mert lisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
4: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
7: Hát, nem akarom a drágot venni.
4: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
6: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
4: Tehát kettőt fizet, hármat kap, ezt sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezmény biztosít.
6: Nem.
4: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van.
7: Ipa.
4: Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
6: Nem, ez is a B.
7: B.
4: Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
6: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
4: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
7: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
6: igen, meg az elfoglaltságával.
4: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy polcokon szemmagasságba?
6: Kiszúrja a szemedet.
4: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
7: De.
4: Tehát alul van az olcsó fokrém,
7: ami
4: de ő berakja
7: jó, így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz.
4: És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
6: Hát vagy az van, hogy azt akarják, hogy az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
4: Igen, ezt szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen, és azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
6: A magas embereknek plusz adókat kell fizetniük.
4: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba? De durva!
6: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró szar vagy.
4: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit, és ösztönzik a további vásárlást, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
7: C!
4: Rohadt anyjukat, de tényleg
7: megvezetés.
4: Tehát ez növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
7: Nem lesz ez. Zseni. Sok, persze, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
4: Zseniális.
6: Meg van zseni, még valami egyáltalán?
4: Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valami 1990 forintba kerül 2000 helyett? Ugye?
6: Mert akkor azt érzed, kevesebbet költesz.
4: Agyunk balról jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
7: Szerintem D.
4: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyományt, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
7: Bár az agy is jó ám, hogy ugye balról jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
4: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát de egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
7: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy ezeres, de mondom nem, az 2000.
4: De igen, 999, az nincs egy ezeres, de egy forint hiányzik az ezerhez. Ja. Áttesszük. Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe?
7: De
4: na tessék!
6: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
4: Igen. Azóta rossz lesz a lehelleten, aztán ott veszel egy tiktakot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
6: Most már átjöttél a retkeken. Már megeszed a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor
4: eddig de tényleg? Miért van mindig a rágó? Most ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágót a kasszánál?
6: Szerintem azért van, mert hogy addig a nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni. Hogy
4: lekapdosod, ott van idő.
6: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin
7: magadnak. Meg ha gyerekkel vagy, ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
6: Régen a cigit is ott tartották, csak mondom.
4: Megállsz a kasszához, és oda rakják direkt a gyerekeknek a csokikat, cukort, a gumicukor, mert ott igen. Már a mamát nyúzza. Aha.
7: Ott, sőt, és ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
6: Jégkrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
4: Tehát azt mondod, hogy ha kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek, egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
8: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát igen? A lopás miatt vannak ott.
4: Szeretem van, azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha megtanulják.
8: Azért vannak ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy három orbit rágó a zsebbe.
4: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert azért 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak, mentolos, cukor, csoki.
6: Nem lopják a rágót annak. Tehát nem. Mert az olcsó dolgokat minek veszed el?
8: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
7: ott lop.
4: Itt van Tibi, ha egy drágót loptál már Tibi.
6: Nem vagyok hülyéket, a drága cuccokat kell ellopni, az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
7: Hát, de az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
4: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
6: Nem tudom ellopni.
8: Így van, pontosan.
4: A pengét, a borotva pengét, nekem elmondta valaki.
8: Elemeket is azért teszik, drága.
4: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy azt lássák, hogy azt kiveszi le. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn. Tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eraházban nincsenek ablakok és fali órák? Ha-ha!
6: Hogy ne érezd az időmúlását.
4: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel kettő van vagy nappal.
7: És akkor többet töltesz
4: benne? Hát nem tud, elveszed az időérzékelet, többet vagy bent, nincs este érzékelésed, nincs napérzékelésed, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy egy órát voltál bent, vagy hármat.
7: Nem nézel rá a kezed?
4: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel kettőkor ugyanolyan mesterséges fény van bent, nincsen benne nagyon természetes fény.
6: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
4: Hogy a vásárlók elveszítsék az idő érzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
7: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
4: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs fali óra a hiperekbe. Meg ablak sincs nagyon basszus.
6: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
4: A hentes pult mögött van óra, igen? Szoktál órát látni? Nem
6: hente szoktam látni.
4: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
7: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
4: Rajtatok, azt már tudjuk.
6: Már ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
4: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kéri a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kelljen hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlási folyamatot, nyilván hülyeség. Az alacsonyabb polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
7: B.
4: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket. Na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na? Ez izgi például.
6: Ja. Erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadlót szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
7: Persze, karolai márvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
6: Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a pocsolya mellett.
7: Ez nyugat, nem tudom, ez hogy már nyugat-európa.
6: A mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
4: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabban haladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxus értéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
8: Hát,
6: melyik a legprémiumabb érzés?
4: Szerintem a sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
7: Én is sokan voltam. A kattogás is.
4: A kattogás?
7: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
6: De hogy is, én felbosszantanám magam
4: tőle. Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperbe. Nem, de a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
7: Nem, az C? Legyen, ez csak egy felvetés volt.
4: Sötétebb árnyalatú burkolat. Amire
6: kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a bor szekciójánál fapadló van. De, van ez a boros...
4: Na de miért? Igen. Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort igen. veszel, megjön a hangulatod, szép. Otthon érzed igen. magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárló készségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
7: Az
4: ha?
7: Biztos nem.
6: Figyelj,
7: az biztos,
6: nem. Az, biztos nem. Ez amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudnék.
7: Tudom. De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
6: De amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azokban
7: nem marad semmi.
6: Igen, és tudod, sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
4: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, rendezték, meg vagyok halva a D betű zsáruházba. Szerintem... Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Jó. Mindent átrendeztek.
6: Polgári engedetlenség, ez az, amire szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a Decathlonokat.
4: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
6: Mert oda megyünk 30-an, ez fél órát végzünk.
4: Tényleg megcsináljuk. Szóval akkor azt mondjuk, hogy a zegzugos elrendezés, legyen a zegzugos elrendezés. Aha. Ahogy összezavarjanak téged. De ez van az IKEA-ban is, a Sédeknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek majd 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
7: Ki,
4: tehát ők
7: vasszak
4: ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
6: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon, hogy kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és kiszedik
4: őket.
6: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
4: tudod,
6: nem tudom
4: mi van?
6: Őket
4: én is oda fogok legközelebb. Ha még egyszer eltérjedek a piac téren, megteszem.
6: Tehát figyelj, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométer egy vécé.
4: De
6: nincs olyan, hogy azt mondtad, hogy jöjj csak egy pillanat, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az ötször ott kell lenni az IKEA-ban, hogy megismerj.
7: Hogy van az átjáró. Azt mondja még, hogy az átjáró. Igen, nincs átjáró.
4: De ha az átjáróba vész és véletlenül elnézed, az megint ugyanoda kerülsz ki, ahova bekerültél.
6: A metróban vagy Újpesten.
4: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdösért nem jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a hús részlegen? Na?
6: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
7: Vagy zöld.
4: UV-lámpa baktérium szaporodás gátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális zsividás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörös fényt, és megvagyunk.
6: Igen.
4: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
6: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
4: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
7: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
4: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
7: És ott szépen a lukba megül
4: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításában, ez vagy te.
6: Igen.
4: Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjjön össze.
7: Hát, de még az, mert hogy Lukas az alja.
4: Geometriai kialakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan egymásra lehessen tolni.
7: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
4: Betoljok, te ezt tudtad, Zsül? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És amikor tényleg bedobálsz egy kis túrorudi tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
6: De szerintem van ilyen iroda? A szupergonoszoknak az irodája?
4: Szerintem van.
6: Van,
4: mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárló központokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
6: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
4: Féltek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-4-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék, mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
7: Anya, veszek két sört, meg két chipset. És már benne is van.
4: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága
6: hogy
4: terméket.
6: Hogy racionalizáld a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
4: Na de várjál, ha drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb berak, az olcsóbbért nyúlsz. Várjál,
7: hát de nem akartál nyúlni érte. Nem, tehát nem volt érte benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
4: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
7: Nem akartad, de megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
4: Betoljok, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már, anya, csoki 2000 ér.
7: És már teszed is be.
4: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
7: És kész, meggyőztél.
4: Na figyelj, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó helyen a bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó helyen a jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
6: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
4: A biztonsági kamerák így tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat.
7: Nyilván,
4: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsi ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok képítése a baloldali fal, akkor a legköltséghatékonyabb. Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut. Igen. Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért igen, nem ezért találok semmit.
6: Az egészet.
4: Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobb kezes vagy, és jobb kézzel veszed le az árut.
7: Mész, tolod, oda nézel, leveszed. Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
4: 116. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
6: Tessék?
7: Gondol a fej.
4: Micsoda? Gondol a fej.
7: Értem.
4: Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondol
6: a fejek? Azt látják meg a legjobb hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
4: Várjál, mi de az miért? A gondol a fej, Feri?
7: Hát itt van a sor. A jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondol a fej az a legvége, ami lezárja a sort.
4: Ja, ez a lekerekített,
7: igen,
4: ilyen
7: kicsit lekerekített,
4: kupak. Mint a 22 plusz kupak.
6: Igen, csak hát ez 44 méter plusz kupak. Erről
7: én nem tudok ilyenről, de igen, 44 plusz kupak.
4: 44 plusz kupak, tehát ez a gondolafej. Igen. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
6: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy ó, nézd, az a húskonzerv, vagy mi szeretjük.
4: De ott nem konzerv van, ott nem konzerv van.
7: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni az egészet. Igen. Te biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az etetőhely.
4: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tip?
9: Fordulnod
7: kell. Meg kell kerülnöd.
9: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
7: De egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett
9: csak
7: végig
9: sétálsz.
4: Ott a válaszod, jól mondod, a bére ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
9: Nem néztem meg, esküszöm.
7: Ázágyárdul!
4: Áromadék!
7: Szerintek el a pénzünket!
4: Ki a pénz a zsebünkből? Tessék, látványpékség, miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, az hogy illat? Éhes legyél, és akkor...
9: Meg csak beugrasz.
4: Csak beugrasz, így
6: meg
4: van.
6: Meg be tudom menni a harkályok, sirályok.
4: A friss pékáru illata beindítja a nyálválasztást, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
6: Glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
4: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
7: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó. A.
4: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
6: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
4: Igen, ha túl sok minden van a kosaratban, nagyon szorongjál.
7: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
4: tehát
7: valamit.
4: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát velünk, ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, általában belem nem csesz neki.
6: Fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne elugj, ezt nem kérem.
4: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérjük, azt miért vettem? Ezt hogy kerül a kosárba? Ott
6: adnél a legyúgsz. Hogy kerülök ide, és ki maga?
4: Igen. Hogy kerül ez ide, ez a, nem tudom, mi a kosaram, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
7: Igen,
4: C. Ne menjünk vissza. Soha bűnös
7: életre. Na, élet. Itt a vége, nyomd meg, most érték.
4: Ott van. Ez az! 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padló burkolata a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket köszi. Használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
6: Ennyi, ilyen pitián erőt csak te tudsz gondolkodni.
7: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
4: Sokat hallott a kattogni a kocsi kerek.
6: Megint csapágyas ez a szar, várj, csak
7: menjünk csak lassabban.
4: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát, az a kis fröccsöcskét ide Ferikinek a kosarában.
6: Ideg állapotba kerültem, mi ott konyak?
4: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk
6: de
4: itten aztán marketingelve.
6: Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és ezért könnyebben nyúlsz a pia után.
4: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen, idén is lesz nagykőrösi aranynapok, választjuk a hazai dínyét. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta el a rádióknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A délies szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Navellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor Esztike, Mati mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
6: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
5: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
6: egymás után. Tehát, hogy ne csinál.
5: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent levezult. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
7: A kifárasztásra mennek.
6: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
5: Megyünk egyet.
6: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni.
5: Elmondom
6: baj. Neked.
5: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
6: jó, a kaja, az hozzád járnak
5: ez lehet.
6: És ez nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
5: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
7: És már ismeritek az egész tábort.
6: Várjál, de
7: visszajárnak.
6: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
5: Felmutatja az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
6: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolványt? Tehát, hogy ti utána jártok annak egyébként?
5: Nem, mit jársz utána?
7: Hát ez egy...
5: Előveszel.
6: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát hányan járhatnak oda?
7: De attól még kifizeti.
6: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
7: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
6: És hozzá. Piáztak.
7: Piáztak, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinni.
6: Ja, ez és mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa van, mert azt nem ott tette meg, nem ülte le, elvitte, csak dobozba kérte.
7: Igen. Voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
6: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
5: jó, már most mondom.
6: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Értem én.
5: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
7: Ott nagyot kaszáltok.
5: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
6: hiszét. Igen, ne foglalnak már pluszt.
5: Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
6: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
7: Egészségetekre sem.
6: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
7: Egy kicsit tehát, mi is.
6: Ingyen élés, ne továbbja.
7: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
6: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshol ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
5: Visszatérítés akkor. Érted?
7: Hát igen.
6: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
7: A te pénzedet a Ferinél költ.
6: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőriztük, ne, és ad számlát, nem baj, jó a kaja.
7: De végigettük már az étlapot is.
6: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
5: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott
7: az igazolványom.
6: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
7: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
6: Mennyire profi.
5: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
7: Gyanús mondja, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
6: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
7: Nincs
6: tehát, hogy a legjobb.
7: Nincs az a pénz, amiért elmennék NAV-osnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
5: Végzi a munkáját.
7: Végzi a munkáját, na, értem.
6: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us-t le is adhatnánk tényleg.
5: Emlékszem,
6: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simá hozzájárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
5: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizzünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod el a papírt, vagy nem adod a papírt.
7: Hát a taxisból is van.
5: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
6: Aha. Igen.
5: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
6: Igen. Nálunk az a habzó szájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek, írja egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen a zenekar...
5: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
6: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Ferinél kajánlál, mint egy főzelékfalóban. Hát,
5: jó az
7: nem
5: is.
7: Rossz az, gyerekek. Hallok.
6: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a felé.
5: Gyertek!
6: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a, jó a kaja.
5: Nem és... örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül. Egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
6: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzeti étteremtéstá, igen. Két napja beállt, boxedzésre, a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
7: Ne őríts!
5: Lenyomta az egyórás edzést?
6: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadó, az kész, tehát ki ad erről számlát.
7: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
6: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor mekkora rázza ezt a felé kajára.
7: És elmegy
6: még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
7: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
6: igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya, vagy apa

0: járatra, hogy menjünk, hogy a prostatát, csak az így kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
1: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
0: nem buktattál elég értelmest, irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt! Jó ötlet! Csinálj egy tisztelt navosok, mákos guba,
1: napi ajánlatunk,
0: csak egy kizárólag navosok, gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
1: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terjedjenek.
0: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, szeretlek, csak azért...
1: Szeretlek, nap.
0: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta.
2: A csaj mesélte, várja a mesztelen jogát is.
0: A mesztelen jogára is elmentek. Volt. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
1: De erre születni kell. Tehát, hogy van,
0: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak kell lenni.
1: Ehhez kell egy lelkület.
0: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére száj volt.
1: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
0: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
2: Navi.
1: Na jó.
0: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
2: Ú, de jó vagy.
0: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
2: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
0: gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
2: Igen,
0: ott kajálsz, mindent megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogat, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve hát fizeti, mi fizetjük.
2: Igen.
0: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
3: A vége ne bukta legyen.
0: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
1: Navraforgó olajban.
0: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
1: Navancslé.
0: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
2: Igen,
0: persze,
2: igen,
0: ők fizetnek.
2: Fizet.
0: Igen.
2: Fizet.
0: Igen.
2: Ja.
1: Nyugtával dicsért a navot.
0: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
2: Nekik van nyugtájuk?
1: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
2: De hol, az hogy jelented be?
1: Úgy, hogy van egy ilyen...
2: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
1: De nem, de valamilyen...
2: Szolgáltatás
1: címszó alatt lehet elvileg.
0: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
2: Kifújtuk az orrát.
0: Pincérünk, Navracsics Tibor? Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, pedig az is nagyon jó, mert az is az
1: és egy kis rablóhúst.
0: Jó, hamis gulyás rablóhús.
2: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
1: Egy jó navokádó saláta.
0: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
2: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
1: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
0: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
2: igen,
0: nektek.
2: Igen, jöttök bátran.
0: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, de szeretek, emámit csóroskodunk.
2: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
0: Menüznek. Csak. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
2: Na, azaz.
0: Megérted. Kacsát rozért.
1: A legdrágább pezsgőből rendeljetek
0: meg. Akkor már csapjanak oda.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
10: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
11: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
12: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the world is

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió Egy Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió Egy Gongon. A Rádió Egy Gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió Egy Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió Egy Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert

0: nap. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is sláger megy.

A klímák már javában duruzsolnak, a délelőtti napsütés pedig pontosan jelzi, hogy nem mindennapi szombat áll előttünk. A hőmérők ugyanis már 32 fokot mutatnak, pedig még csak 10 perccel múlt 10 óra. Csodálatos és lendületes szombat délelőttöt kívánunk Kecskemétnek, Nagykörösnek, Csongrádnak és minden környező településnek, valamint hatalmas ölelés a hálózaton velünk tartó online hallgatóknak is. Augusztus 1-e van, ez a nap az anyatej világnapja és a forint születésnapja. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntöm a pihenőket és a munkában lévőket. A naptár szerint ma a boglárkáknak jár a kitüntetett figyelem és a köszöntés, csupa-csupa jót kívánunk nekik névnapjuk alkalmából. És ha már ünneplés, ma két egészen eltérő világ nagyágyúja koccint, vagyis inkább koccinthatna. Születésnapos a magna cum laude, szelíd lélekemelő hangja Mező Misi, és a hollywoodi akciófilmek legkigyúrtabb szigonyosa Aquaman, azaz Jason Momoa is. Képzeljétek el ezt a két figurát egy közös kerti partin. Misi hozza a pálinkát meg az akusztikus gitárt, Momoa meg megérkezik a szörf deszkájával. Valami ilyen laza és lendületes hangulattal indítjuk a mai délelőttöt. Hamarosan érkeznek a netpercek a legújabb digitális csalásokról és a trükkös QR kódokról. Ne menjetek messzire, addig is igazi mai slágerek pörögnek. Következik egy színésznő, aki nem mellesleg énekel is, vagy pont fordítva. Igen, kitaláltátok, itt van Lady Gaga és a Die With a Smile.

0: 11:30 lesz 10 perc múlva. A Rádió 1 Gong net perceit halljátok. A szombat délelőtt kényelmében, miközben a kezünkben van a telefon és intézzük a hétvégi teendőket, a digitális világ árnyoldala sajnos nem pihen. Egy olyan trükkös átrendeződés zajlik az online csalások terén, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A Google legutóbbi csalásokról szóló figyelmeztetése szerint továbbra is sokan próbálnak pénzt vagy személyes adatot kicsalni hamis üzenetekkel. A módszerek változnak, de a cél ugyanaz. Rávenni az embert, hogy kattintson, fizessen, letöltsön valamit, vagy megadja a belépési adatait. Gyakori trükk a hamis csomagértesítés, a sürgős banki figyelmeztetés, a túlkedvező hitelajánlat, vagy a QR kódos üzenet. Utóbbi azért veszélyes, mert a telefon kamerájával megnyitott linket sokan kevésbé ellenőrzik, mint egy e-mailben kapott címet. A csalók gyakran ismert cégek nevét és logóját másolják le. A Google azt tanácsolja, hogy váratlan üzenetből ne nyissunk belépési linket, és ne telefonáljunk vissza az ott megadott számra. Inkább keressük meg külön a bank, szolgáltató vagy futárcég hivatalos oldalát. Pénzügyi alkalmazásnak csak akkor adjunk hozzáférést névjegyekhez, SMS-ekhez vagy fotókhoz, ha erre valóban szükség van. Fontos jel, ha valaki sürget, fenyeget vagy titoktartást kér. A csalók pont azt akarják, hogy ne gondolkodjunk. Ilyenkor a legjobb védelem egy rövid szünet. Megállni, ellenőrizni és csak utána dönteni. Érdemes ezt idősebb családtagokkal is megbeszélni, mert sok támadás éppen azokat célozza, akik udvariasan és gyorsan akarnak reagálni egy hivatalosnak tűnő üzenetre. Egy családtagnak vagy kollégának feltett gyors kérdés is sok pénzt menthet meg. És hogy mennyire kell ezt komolyan venni? Nagyon. Tegnap például nálam is bepróbálkoztak. Az életben és a neten is a legjobb védelem a megfontoltság. Ha valaki sürget, csak tartsunk egy gyors szünetet, kérdezzünk meg egy családtagot, és spóroljunk meg magunknak egy csomó kellemetlenséget. Nálunk viszont nincs átverés, rövidesen jön a legfrissebb időjárás előrejelzés. Már is megyünk tovább egy igazi mai slágerrel. Következik Ray Dalton és a Do It Again.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Meg szeretem, kocsiba is a Rádió 1, szóval...
2: Jók a zenék, szeretem őket hallgatni.
0: Rádió 1 gong.
3: Ezt véletlen csúcsok vagytok.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Pontosan 10:30 van, a Rádió 1 gong időjárás előrejelzése következik. Ma az ország túlnyomó részén folytatódik a derült, forró időjárás. Északon, északnyugaton ugyan több komoly felhőt láthatunk az égen, de továbbra is kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a délies szél, ami egy kicsit enyhíti a hőséget, de a hőmérő nem kegyelmez. A kora reggeli 22 fokos indulás után délutánra 39 fokig forrósodik a levegő. A hőmérők egyébként már is 35 fokot mutatnak. Árnyék, folyadék, klíma. Ezek a mai nap kulcs szavai. Nem sokára jönnek az aszfalt hírei, a folytatásban pedig itt van Lato, Lukala, és ha elfelejtettétek volna kitölteni, következik a Lottery.

Itt a Rádió egy gong, megérkeztek a legfrissebb sporthírek, itt az ideje, hogy megosszuk veletek. A Kisvárda győzelmével indult a labdarúgó NB1 második fordulója. Supka Attila csapata Felcsúton a Puskás Akadémia ellen nyert 2-0-ra. 10 év légióskodás után visszatért a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A 31 éves 88-szoros válogatott középpályás az olasz másodosztályból kieső Spezia együttesétől igazolt vissza a Fradihoz, és akár már vasárnap a Vasas ellen játszhat is. Sajtóhírek szerint az FTC 100.000 euró körüli összeget fizetett Nagy Ádám játékjogáért. Életében először pályára lépett a Barcelona felnőtt csapatában Jakobsvili Áron. A magyar labdarúgó válogatott kapusát az angol másodosztályú Birmingham elleni felkészülési meccs 62. percében cserélte be Hansi Flick vezetőedző. A találkozó 2-2-vel zárult, majd 11-es párbaj következett, amely során Jakobsvili Áron kétszer is védeni tudott, ennek ellenére a Barcelona alul maradt. Ezek voltak a sporthírek, igazi mai sláger következik. Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Amikor vannak ilyen beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió Egy gong.
2: Csak igazi mai slágernagy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:11 után 2 perccel a legfontosabb közlekedési híreket halljátok a Rádió egy gongon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtó zárva van, míg a Röszke felé vezető oldalon sem le, sem fel nem tudtok hajtani. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették. Két szűkített sávon halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, ott félpályás lezárásokra számítsatok. Az 55-ösön pedig Mélykút határában és a 62-es kilométernél favágók és vezetéképítők lassítják a haladást. És egy jövő hétre vonatkozó fontos információ a Kecskeméten közlekedőknek. A Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető sávban augusztus 4-től, azaz 2-től forgalomkorlátozás lesz. Vezessetek óvatosan, rövid séta következik a rakparton a Well Hello-val.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos.

0: A Rádió Egygongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Nem sokára 11 óra, de a szombati pörgés most indul csak igazán. Rövidesen kinyitjuk a hétvégi programajánlót, és elmondjuk, hol szól ma a tárogató Kecskeméten, hol várják mesével a legkisebbeket, és hol nézhettek meg lenyűgöző természetfotókat. A reklámok és a hírek alatt használjátok ki az időt, igyatok egy nagyot, tekintsünk erre úgy, mint a foci mérkőzéseken a hidratációs szünetre. A következő órát Kesmír igazi mai slágerével indítjuk. Érkezik a Wild Ride.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
6: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Július 30, augusztus 1. Summerfest.
10: Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest.
9: Jegyek oneticket.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Beszélsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Megkezdődött a klímarendszer telepítése a kórházban, hagyományőrző esemény Bugacon, épül a Kiskunhalast Kecellel összekötő út. Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Kecskeméti megyei kórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése. A beruházás a 3,6 milliárd forintos kormányzati program részeként valósul meg. Országszerte több városban korszerűsítik az egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban a fejlesztés az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotelépületet és az A-épület hűtési rendszereit érinti. A korszerűsítés célja, hogy a nyári hőségben is megfelelő környezetet biztosítson a betegek és a dolgozók számára, valamint az orvosi berendezések biztonságos működését is segítse. A program részeként már új hűtőberendezéseket telepítettek, és egy ideiglenes mobil hűtőrendszert is üzembe helyeztek, hogy a betegellátás zavartalan maradjon. A részletek a kórház közösségi oldalán is elérhetők. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Látványos szakaszába érte a Kiskunhalas és Keccel közötti út felújítása. A Baon beszámolója szerint a több mint 27 kilométeres szakasz több pontján teljes szerkezeti megújulás, aszfaltozás és vízelvezető munkák zajlanak. Emellett megerősítik az útpatkákat is. A munkálatok idején időszakos forgalom és sebességkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők. A teljes útszakaszt várhatóan ősszel adják át. A portál arra is kitér, hogy a projekt szerves, de különálló részeként Kiskunhalas belterületén egy új kerékpárút is épül, 600 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtam.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Belehúzunk a délelőtt második felébe. Az aszfalt odakint már rendesen izzik. A klímák teljes gőzzel teszik a dolgukat, mi pedig itt a stúdióban hozzuk a legforróbb, igazi mai slágereket. 10 perc elmúlt 11 óra. Kormos Zsolt állja a sarat a hőségben a mikrofonnál. Készüljetek, mert ebben az órában igazi zenei energiabombát hozunk. Érkeznek majd a legfrissebb slágerek, de visszanyúlunk a legnagyobb nyári klasszikusokhoz is, amikre egyszerűen képtelenség nem ritmusra bólogatni a volán mögött, vagy a konyhában. Ha pedig a tűző nap helyett inkább a hűvösben tervezgetitek a hétvégét, vagy délután kimozdulnátok a családdal, akkor a tökéletes helyen jártok. Nem sokára átfutjuk a környék legizgalmasabb szombati programjait. Kiderül, hol szól ma a tárogató, és hol várják a legkisebbeket meseolvasással. Folytatódhat a szombati pörgés, igazi varázslónő érkezik, igazi mai slágerrel. Következik Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:30 lesz 10 perc múlva. Ezen a hétvégén is megtelik zenével és élményekkel a város. A Kodály Művészeti Fesztivál még javában tart, egészen vasárnapig gálakoncertek, zenés városséták, ütőhangszeres különlegességek, jazz és könnyed esti koncertek várják a közönséget Kecskeméten. Ma este 8 órakor a Romkertben a Talamba ütős együttes ad különleges zenei koncertet Vivaldi közel 300 éves remek művéből. Holnap este a főtéren 9 órától Dés László és a Free Sounds Quartet műsorát élvezhetjük. A Deák Ferenc téren a Hírös Agóra előtt vasárnapig minden nap rövidebb, hosszabb performanszokkal várják a zenekedvelőket a Kodály ponton. Ma este 7 órakor a Fafúvós együttes ad koncertet, holnap 19 órakor pedig az Embodon Pál Zeneiskola tanulói lépnek fel. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, nem sokára jövünk az időjárással, a folytatásban pedig itt van Ray és a Where's My Husband?

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy, de azért rápillantunk a holnapi nap időjárására is. Holnap is marad a maihoz hasonlatos, napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, és még mindig több felé készülhetünk trópusi éjszakára. 21 fok körüli minimumok, a délutáni órákban pedig 40 fok körüli csúcsérték várható. A hőség úgy tűnik a jövő héten végig kitart, pénteken és szombaton számíthatunk egy kis enyhülésre. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig már is itt van Miley Cyrus és a Midnight.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 6 perc múlva, 3:42. Már is mondom, mi a helyzet az utakon. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Az 54-es főúton Császártöltés belterületén a Keceli utcában vízvezetéket kötnek be. A 72-es kilométernél itt is lezárták a félútpályát. Az 55-ös főúton Mélykút határában a 65-ös kilométernél félpályás korlátozás van, a 62-es kilométer környezetében pedig favágók dolgoznak. Szükség esetén jelzőrök irányítják a forgalmat. Jövő héten Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető sávban augusztus 4-től, azaz 2-től forgalomkorlátozás lesz. Vezessetek óvatosan, nagyon fontos a türelem a volán mögött, a melegben mindenki egy kicsit ingerlékenyebb és figyelmetlenebb. A folytatásban igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Következik Loi és a Get Lucky.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a lapomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a világ minden részén a rádió1gong.hu oldalon. 12 óra lesz. Jönnek a reklámok és a hírek, utána új fokozatra kapcsolunk, indul a mai Daily Mix, amelyben kinyílik a gasztrorovat egy vérbeli kánikulai, sütés-főzésmentes villámrecepttel, ami megmentheti a mai ebédet. Természetesen jut igazi mai sláger a következő óra elejére is. Érkezik Taylor Swift és a The

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
4: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Elindult a pótfelvételi, ma van az anyateljes táplálás világnapja, megújul a Bajza utca egy szakasza a Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni a Neumann János Egyetemen. A Kecskeméti Intézmény közlése szerint a pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig várják a jelentkezőket. Azok adhatnak be most jelentkezést, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket, a magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek. A jelentkezéseket a pótfelvételin is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
6: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
5: Megújul a Bajza utca egy szakasz a Kiskunfélegyházán. A Mikszent Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
7: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

A Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten Nagykőrösön, Csongrádon. Elmúlt dél, indul a mai Daily Mix. A tálak csörrenése és a családi ebédő ritmusa mellé meghoztuk a tökéletes háttérzenéket. Az elkövetkező 120 percben pörgetjük a legtemperamentumosabb ritmusokat, hogy a jó lakottság utáni tompaság esélyt se kapjon. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. A konyhákban remélhetőleg senki sem izzad a tűzhely felett ebben a kánikulában, mert a legbölcsebb dolog most a konyhai munkát a nullára csökkenteni. Ha még ötleteltek, mi legyen az ebéd, vagy a hűsítő uzsonna, figyeljetek jól. Néhány perc múlva hozom a szezon legütősebb, jéghideg villám receptjét, amihez egyetlen gombot sem kell bekapcsolni a tűzhelyen. Dőljetek hátra a kanapén, élvezzétek a hűvös szobát, szóljon a Daily Mix, következik Clean Bandit és a Rockabye.

hűsítő recepttel folytatódik. Tudjátok, a tegnapi hőségben a konyhában állva arra gondoltam, ki az az őrült, rajtam kívül persze, aki ilyen időben bekapcsolja a sütőt, vagy panírozni kezd. A nemzetközi gasztronómia legfrissebb nyári trendjei is mind abba az irányba mutatnak, hogy a legegyszerűbb, főzésmentes alapanyagok adják a legnagyobb élményt. A nyári kánikula abszolút királya idén a sós és az édes ízek elképesztő találkozása, a mentás, görögdinnyés, feta saláta. Az elkészítése nem igényel szakácsdiplomát, mégis éttermi élményt ad. Nem kell hozzá más, csak a jéghideg görögdinnyét felkockázni, rámorzsolni egy adag minőségi feta sajtot, megszórni friss, vágott mentalevéllel, és meglocsolni egy picike olívaolajjal, meg egy pár csepp citromlével. A dinnye magas víztartalma azonnal hidratálja a szervezetet, a feta sótartalma pótolja az izzadással elveszített ásványi anyagokat, a menta pedig olyan hűsítő érzetet ad a szájban, ami azonnal leviszi a hőérzetet. 3 perc munka, 0 tűzhely, és kész a tökéletes kánikulai ebéd. Próbáljátok ki még ma, a szervezetetek meg fogja köszönni. A konyhai trükkök után pedig nem sokára megnézzük, mit hoz a folytatás az időjárásban. A Daily Mix következő igazi mai slágerét, Justin Bieber hozza, jön a Sorry!

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. A mai és a holnapi időjárásról már van némi elképzelésünk. A hőmérők Kecskeméten 38 fokot mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet 39 fok körül alakul. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de pillancsunk előre a jövő hét elejére is. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 20 fok körül alakulnak, így a lakásukat sem lesz könnyű kiszellőztetni. Délutánra 40 fokig forrósodik majd a levegő. Ezután a gyors időjárás előrejelzés után a Daily Mix Miley Cyrus igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Flowers. We were good.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió egy gong déli mixében egy kis útravaló következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ösön Kecskemét térségében a sávszűkítések és a hídépítések miatt továbbra is nagyobb követési távolságot érdemes tartani. Az 52-es, 54-es és 55-ös főutakon Fülöpszállás, Solt, Császártöltés és Mélykút térségében félpályás lezárások és favágások lassítják a tempót. Ne feledjétek, ha útnak indultok, hideg ivóvíz mindig legyen nálatok az autóban. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong csapata. Folytatódik a Daily Mix, következik Jax Jones és a Breath.

Itt a Rádió Egy Gong, hölgyek, urak, fiúk, lányok, a Daily Mix első felvonása a végéhez ért. Egy óra után folytatjuk a Daily Mix második órájával, és kinyílik az életmód rovat egy elképesztő, tudományosan igazolt japán hőség trükkel, amivel pillanatok alatt visszahűthetitek a testeteket. Érdemes lesz tehát a folytatásban is velünk maradni. Özönlenek az igazi mai slágerek, az órát Ed Sheeran indítja, érkezik az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
3: Kecskemét, Napsugár utca 2.
2: Veszelsz ki autóbontó.
4: Július 30, augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
6: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Választuk a hazai dinnyét. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádióknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
8: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
7: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A dénies szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben!

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Rákanyarodunk a mai közös menetelésünk utolsó felvonására. 10 perccel múlt 1 óra, a hűvös szobákban pedig az ebéd utáni ejtőzés fázisa átvette az uralmat. De mi csak azért sem hagyjuk, hogy elnehezedjen a délután. Bedobjuk a legütősebb igazi mai slágereket, hogy a hőség ellenére is maximális fordulatszámon pörögjön a szombat. Ha küzdötök a kánikulai tompasággal, erre is van egy szuper megoldásunk. Néhány perc múlva az életmód praktikák között felfedezünk egy japán módszert, amivel mindössze 30 másodperc alatt trükkösen visszahűthetitek a testeteket ebben a tomboló melegben. Ne menjetek messzire, úgyis megbánjátok, mert nagyon meleg van. Igazi mai slágerek következnek, már is itt van Fast Boy és a Good Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon, egy kis életmód praktikával. Amikor kint tombol a 39 fok, az ember ösztönösen beugrana egy jéghideg zuhany alá. De tudtátok, hogy a legfrissebb élettani kutatások szerint ezzel pontosan az ellenkező hatást érjük el. Nemrég megjelent egy japán tanulmány, ami teljesen átírta a hűtésről alkotott képünket. A kutatások ugyanis rávilágítottak, hogy amikor a bőrt hirtelen jéghideg víz éri, a szervezet védekező mechanizmusból azonnal összehúzza a hajszálereket, és elkezd gőzerővel belső hőt termelni. Vagyis nagyjából 10 perccel a hideg zuhany után jobban fogunk izzadni, mint előtte. A japánok évszázados módszerét, az úgynevezett pulzuspont hűtést most tudományosan is igazolták. A trükk lényege, szaladjunk ki a mosdóba és a csuklónk belső felét, valamint a könyök hajlatunkat tartsuk hűvös, de nem jéghideg csapvíz alá, pontosan 30 másodpercig. Mivel itt a főerek nagyon közel futnak a bőrfelszínhez, a visszahűtött vér másodpercek alatt bejárja az egész testet, és érezhetően csökkenti a hőmérsékletünket anélkül, hogy a szervezet fűtőreakciót indítana be. Szerintem próbáljátok ki még ma délután, ha kezdetek túlmelegedni. A praktikus tanácsok után pedig nem sokára összegezzük a hétvégi időjárást, és már is indul a Daily Mix következő igazi mai slágere. Szigala és a Riptide.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió egy gong déli mixében továbbra is csak igazi mai sláger megy, most viszont összegezzük a hétvégi időjárást. Durva kánikula áll előttünk, ma 39, holnap és hétfőn 40 fokos csúcsértékek várhatók. Csapadékra szinte semmi esély, a napérzékenyek nagyon vigyázzanak, mert az UV-sugárzás a tetőfokára hág. Keressétek az árnyékot és használjatok naptejet. Az időjárással kapcsolatban egy rendkívüli hír érkezett. Magyarország kormánya tájékoztatta a labdarúgó szövetséget, hogy az energiatakarékosság jegyében nem lehet villanyfényes meccseket rendezni. A döntés után az MLS értesítette a klubokat is. Ennek értelmében a mai Tiszakécske elleni rangadó kezdése 17 óra 30 percre módosul. A szurkolók megértését és támogatását ezúton is köszönjük ebben a helyzetben. A kapunyítás ezzel 16 órára módosul. Az időjárás után nem sokára jönnek az útinfók, a folytatásban pedig itt van a Daily Mix következő igazi mai slágere, Accent, Misha Millar és a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Daily Mix utolsó útra valója következik a mai napra. Az M5-ösön Kecskemét körül fokozott figyelemmel közlekedjetek a lezárt sávok és a hídépítések miatt. Az 52-es, 54-es és 55-ös főutakon pedig a félpályás lezárásoknál és favágásoknál kell türelmesnek lennetek. Jövő héten Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető sávban augusztus 4-től, azaz 2-től forgalomkorlátozás lesz. Vezessetek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk. Ray Dalton igazi mai slágere érkezik. A Daily Mix a Do It Again-nel folytatódik.

0: A Rádió egy gong déli mixét hallottátok. Ennyi volt a szombati közös pörgés. Köszönöm a figyelmet és a jó társaságot. Kormos Zsoltot hallottátok. Ne menjetek messzire, mert nem sokára indul a Mozaik, ahol még több színes hírrel, jó témákkal és remek zenékkel kísér majd át benneteket Vízizalán a szombat délutánba. Vigyázzatok magatokra a melegben, igyatok sok vizet. Holnap 10 órától újra találkozunk. Addig is további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
6: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
5: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
7: Mentsük meg a barátainkat.
5: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
8: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
5: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
11: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
12: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
11: Második kecskeméti Summerfest.
12: Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Megkezdődött a klímarendszer telepítése a kórházban, hagyományőrző esemény Bugacon, épül a Kiskunhalast Kecellel összekötő út. Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Kecskeméti megyei kórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése. A beruházás a 3,6 milliárd forintos kormányzati program részeként valósul meg. Országszerte több városban korszerűsítik az egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban a fejlesztés az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotelépületet és az A-épület hűtési rendszereit érinti. A korszerűsítés célja, hogy a nyári hőségben is megfelelő környezetet biztosítson a betegek és a dolgozók számára, valamint az orvosi berendezések biztonságos működését is segítse. A program részeként már új hűtőberendezéseket telepítettek, és egy ideiglenes mobil hűtőrendszert is üzembe helyeztek, hogy a betegellátás zavartalan maradjon. A részletek a kórház közösségi oldalán is elérhetők. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Látványos szakaszába érte a Kiskunhalas és Ketszel közötti út felújítása. A Baon beszámolója szerint a több mint 27 kilométeres szakasz több pontján teljes szerkezeti megújulás, aszfaltozás és vízelvezető munkák zajlanak, emellett megerősítik az útpatkákat is. A munkálatok idején időszakos forgalom és sebességkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők, a teljes útszakaszt várhatóan ősszel adják át. A portál arra is kitér, hogy a projekt szerves, de különálló részeként Kiskunhalas belterületén egy új kerékpárút is épül, 600 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A délies szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
14: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
15: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger, megyén Vízi Zalán vagyok, és 2026. augusztus 1-én szombaton 14 óra 3 perckor Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. Milyen bűncselekmények történtek az elmúlt két hétben Kecskeméten, ezeknek milyen tanulságai vannak, és hogyan tudjuk ezeket megelőzni? Erről lesz szó rövidesen Tanács László címzetes rendőrőrnaggyal, valamint arról is beszámolunk majd, hogy hogyan lett az ország egyik legjobb központja a stroke ellátás szempontjából a Kecskeméti Kórház, a Báskiskun vármegyei oktatókórház. A főigazgatóval rövidesen beszélgetünk, tartsatok velünk!

0: Itt van már velünk a stúdióban Tanács László címzetes rendőrőr, Nagy a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a fő előadója. Üdvözöllek itt a stúdióban, szia!
1: Üdvözlök mindenkit, szervusz!
0: És arról fogunk beszélgetni, hogy az elmúlt napokban milyen bűncselekmények történtek itt Kecskeméten, Kecskemét környékén. Nagyon tanulságos az, hogy most csak itt pár napot néztél vissza, hogy ezekből az esetekből tanuljunk, és mégis mennyi féleképpen lehet bűncselekményt elkövetni, vagy mennyiféleképpen lehet valaki áldozat. Itt lesz szó betörésről, csalásról, lopásról, gépkocsi feltörésről. Kezdjük talán a betöréssel?
1: Kezdhetjük a betöréssel, és igen, tehát sajnos ez csak az elmúlt pár nap termése, és gyakorlatilag minden nap szerepel a statisztikánkba, vagy hát a nyilvántartásainkba egy-egy betörés, és ezt kifejezetten most csak Kecskemétre szűrtük le, tehát a megyében természetesen sokkal több bűncselekmény történik.
0: Akkor nézzük a kecskeméti betöréseket. Konkrétan hogyan történtek meg ezek a betörések? Milyen károk keletkeztek itt?
1: Itt Kecskeméten például a Harmónia utcában egy lakóház tárolójából loptak el kerékpárokat, elektromos rollereket, kompresszort, alufelniket, gumiabroncsokat, és hát a kárérték az elég jelentős. Ebből igazából azt kell leszűrni, hogy a lakóházak tárolója nem biztos, hogy megfelelő zárral van ellátva, hiszen törekszünk arra, hogy a lakóházat, amiben élünk, azt különböző zárakkal, reteszekkel, biztonsági elemekkel ellássuk, akár ugye videókamerát is, riasztót is szerelnek föl egyesek, de ha az értékeket valójában ebbe a lakóház tárolóban tartjuk, akkor az is megfelelő védelmet érdemelne, hiszen ha ennyi értéket tárolunk ott, akkor arányosan kellene ezt is védeni.
0: Abszolút. Egy másik esetben is szintén elloptak közel hasonló értékben fontos tárgyakat.
1: Így van, ahogy te is látod, szerszámgépeket, benzines láncfűrészeket loptak el, ez a Békefasornál történt, az egyik felújítás alatt lévő lakóépületből, és hát ez is arra hívja föl a figyelmet, hogyha valaki felújítást végez a házon, vagy akár a kertbe kerti munkákat végez, akkor muszáj a szerszámgépeket elzárni, és tudjuk, hogy vissza fog jönni másnap, és azzal szintén dolgozni fog, de a betörők ezt sokszor kifigyelik, a tolvajok kifigyelik, és pont azért, mert nem viszik el ezeket a szerszámokat. Hát nyilván nehéz ezeket mozgatni, de a biztonság érdekében vagy el kell zárni, vagy el kell szállítani ezekről a helyekről az értékeket.
0: Nagyon oda kell tehát figyelni arra, hogy nehogy valamilyen betörés áldozatává váljunk, és hát az sem jó, hogyha az autónkkal történik valami, ez bizony megtörtént itt a Talfája tanyán.
1: Igen, hát ez az egyik nagy áruháznak a parkolója, ahogy te is látod, tehát ott, amikor vásárolni érkezett a család, akkor a parkolóautó első üléséről vitték el a pénztárcát az iratokkal együtt. Nyitott állapotban volt az autó, tehát amikor a feljelentést megtette a sértett, ő elmondta, hogy igen, nem zárta be az autót. Ez ugye általában akkor szokott megtörténni, amikor már a vásárlással végeztünk, egyébként bepakoljuk a megvett élelmiszereket az autóba, ilyenkor ugye már nyitva van az autó, és visszatoljuk a kosarat, visszatoljuk a bevásárló kocsit a helyére. Na, ilyenkor sokan ugye nem zárják le az autót, és ugye ezért fordulhatott elő, hogy a pénztárca is már az ülésen volt, hiszen azzal fizetett, azt nem vitte be az áruházba, tehát végzett a bevásárlással, és azaz egy rövid idő intervallum, tehát az a 20-30 másodperc elég volt arra, hogy a tolvaj kifigyelje és elvegye az ülésről.
0: Itt mondhatjuk, hogy nem az alkalom szülte, vagy hát lehet, hogy az alkalom szülte a tolvaj, de azért itt azért ezt ki kellett figyelni.
1: Hát ezt valószínűleg látta is a parkolóban, igen, a személy, meg hát sajnos sokan szakosodnak is erre, illetve, hogyha eleve értéket hagyunk az autóba, látható olyan, akkor azzal a kockázattal mindenki számolhat, hogy nem csak nyitott autóból fogják azt kivenni, hanem ablakbetörés módszerével utána benyúlnak, és úgy viszik el az értéket.
0: Olyan nagy kár itt nem keletkezett, 10.400 forint egészen pontosan, de már az, hogy ellopják mondjuk az iratokat, azért az önmagában sem feltétlen jó, és tényleg az a tanulság, hogy egy nagyobb áruház parkolójában is simán megtörténhet ez, ahol azért rengeteg ember fordul meg, de ez sem garancia arra, hogy nem fog bármilyen betörés vagy lopás keletkezni. Csalásokról is fogunk beszélni a következőekben, de csak a zenét követően marad velünk Tanács László a folytatásban is.
2: Igazi mai slágerek. Változatosan.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Tanács László címzetes rendőrről, Nagyabács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a fő előadója. Rendőrségi hírekről beszélgetünk, amelyek bűncselekmények itt az elmúlt, hát nagyjából közel két hétben, másfél hétben történtek meg Kecskemét környékén. Ugye volt már itt szó gépkocsi feltörésről, egy nyitott autóból loptak, betörésről is, rendszeresen vannak betörések sajnos Kecskeméten is, csalás is van természetesen, ezek közül mit emelnél ki?
2: Igazából 5 esetet hoztam, de mindegyike teljesen tipikus, tehát hogy ezek nem egyedi esetek, nem a másfél hét úgymond terméke ez, hanem ezek folyamatosan jelen vannak a statisztikáinkban, és hát a legáltalánosabb, amiből szerintem minden napra jut egy bűncselekmény, a hirdetés. Minden apró hirdetési felület kockázatot hordoz magában, és itt egy tipikusnak mondható dolgot, tehát egy játékkonzolt hirdettek szerintem áron alul, és nyilván az eladó kérte, hogy mivel sok jelentkező van a termékre, utalják el előre a termék árát, tehát itt 50 ezer forintot utalt el a sértet, és hát ez egy tipikus bűncselekmény, amikor egyébként az elkövető nem csak feltétlenül nem csak ettől az egy sértettől, hanem az ország különböző részeiről fogadta az utalásokat, és gyakorlatilag ő ebből tudott pénzt keresni, hogy 5-6-10 ilyen 50 ezer forintos utalást kért előre, és hát így érte meg igazából az elkövetőnek. Itt mindig elmondjuk, hogy ne utaljunk előre, illetve hogyha találunk valamilyen apró hirdetésbe valami érdekes dolgot, akkor mindenféleképpen a Messenger üzeneten kívül vegyük föl személyesen, vagy legalábbis telefonon a kapcsolatot az illetővel. Aki a telefonos beszélgetésektől elzárkózik, az már eleve gyanús, és aki a személyes találkozást elutasítja, mert hogy dolgozik, nem ér rá, stb., azt meg szerintem azonnal hanyagoljuk.
1: Így van. Történtek befektetési csalások is, hogyha itt jól olvasom, nem is egy számolt.
2: Így van. Napokban. Hát a befektetési csalások is azóta szaporodtak meg egyébként, amióta az online felületeken, közösségi médiában folyamatosan reklámok formájában jönnek velünk szembe a jobbnál jobb lehetőségek, és önmagában ezek a hirdetések is már csalók által feladott videók, képek, úgyhogy ezeket kifejezetten erre szánták, tehát nem arról van szó, hogy rossz befektetést csináltak ezek a személyek, hanem kifejezetten arra szakosodtak, hogy kicsalják az emberektől a pénzt, és utána nekik nincsen szándékuk egyébként ezt visszafizetni. Ami teljesen általános közösségi oldalakon, hogy bizonyos részvények vásárlására akarnak minket rávenni, kriptovalutákba fektessünk be. Szerintem ez a két legáltalánosabb, és ezt is mindig el kell mondanunk, hogy tehát rengeteg megbízható platform foglalkozik azzal, hogyha tényleg mi ilyen befektetésbe szeretnénk pénzt investálni, akkor megbízható helyre forduljunk, fiókteleppel rendelkező szolgáltatókhoz, bankokhoz, ne csak mobiltelefonszámmal rendelkező magánszemélyeket hívjunk, mert utána nem tudunk. Igazából ezek a károsultak utána azt se tudták megmondani, csak egy mobiltelefonszámot tudtak mondani, hogy ők kivel álltak kapcsolatban, de az sem, hogy ki volt az ügyintéző, vagy mit mondott magáról egyáltalán ez a személy, hiszen telefonvonalon keresztül nem sok adatot tudott meg így a sértett.
1: Az is nagyon érdekes, hogy ilyenkor nyáron azért sokan mennek ide-oda, és szállásokat foglalnak. Itt sem feltétlen lehet meg bennünk a bizalom, hogyha szállást foglalunk előre.
2: Igen, igen. Hál' Istennek azért azt mondhatjuk, hogy ebből viszonylag még kevés, tehát sokkal több a befektetési csalás, vagy az apró hirdetés csalás. A szállás foglalásokkal kevesebb gond volt, legalábbis idén nyáron mindenképp. Ez egy tipikusan az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldalhoz köthető csalás volt, ahol szintén előleg befizetését kérte a szolgáltató. Ugye itt is tudni kell, hogy maga ez a szállásközvetítő gyakran nem felelős azért, hogy ott, hát, illetve az kéne, tehát hogy felelősséget kellene, hogy vállaljon, csak ugye ez nem mindig történik meg, tehát mindenki jóhiszeműen jár el. Tehát aki beregisztrál mondjuk ez a szállásközvetítőhöz, mint szállásadó, őt ugye ez a nagy weboldal nem biztos, hogy ellenőrizni fogja. Lényeg, ami lényeg, itt előleget kellett befizetni, majd a szállásadó lemondta az előjegyzést, és nem fizette vissza az előre befizetett összeget. Nyilván itt majd lehet vizsgálni, hogy ez mi miatt történt, lehet itt is szándékos károkozás, lehet egyébként véletlen, mert valami viszmajor történt a szállásba, tehát igazából ennek még utána kell járni, de viszont országosan, vagy a világban is lehet hallani, hogy nagyon sok ezekkel a weboldalakkal is a visszaélés, tehát olyan weboldalakat hoznak létre, amik tökéletesen megegyeznek az eredeti híres szállásfoglaló oldalakkal, de valójában az URL címben van egy kis eltérés, és amikor ott előleget fizetünk, akkor természetesen rögtön a csalókhoz megy a pénz.
1: Erre is nagyon oda kell tehát figyelni. Van még csalásunk, de vannak lopással kapcsolatos bűncselekményeink is, amelyekről beszélgetni fogunk, és beszélgetni érdemes, de csak a zenét követően.
0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Tanács László címzetes rendőrőr, nagy a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadója. Egy nagyon érdekes történet Kerekegyházán történt nemrégiben. Hogyan vertek át valakit, méghozzá a tetőfelújítási munkálatokra hivatkozva?
2: Hát igen, ez is teljesen tipikus, tehát általában redőnycserével, tetőfelújítással vagy szigetelési munkálatokkal kapcsolatosan történnek csalások. Itt ebben a konkrét esetben három férfi kereste meg a sértettet, és megállapodtak, hogy elvégzik a tetőfelújítási munkálatokat. Megegyeztek igazából az árban is, amit előre elkértek a munkavállalók. Igazából itt a feljelentésben az látszik, hogy ugyan elkezdték a munkát, de pár óra múlva gyakorlatilag abba is hagyták, és levonultak a szintérről a csalók, és hát azóta elérhetetlenek a sértett számára. Tehát így milliókat markoltak föl, előleg gyanánt, és hát azóta sem lehet utolérni ezeket az embereket. Hogyan küszöböljük ezt ki? Nyilván itt is nem javasolt az, hogyha a házakhoz, családi házakhoz, társasházakhoz egy-egy szétvagdosott A4-es papírlapra kézzel felírt mindenféle munkát vállalok, és egy mobiltelefonszám van megadva, tehát mindenki találkozott már ilyen cetlikkel, hirdetésekkel. Nyilván az internet sem garancia arra, hogy megfelelő céget találjunk, de azért, hogyha ilyen tetőfelújítás, több milliós munkát akarunk elvégeztetni, akkor mindenféleképpen szerződést kötésre kerüljön sor, és akkor ezzel a szerződéssel gyakorlatilag megvédtük magunkat, és utána esetleg a követelés behajtása is könnyebb lehet, nyilván, hogyha van erről papírunk. De ha egy megbízható céget választunk, akkor nyilván az valamivel drágább, de hát ezért drágább, mert ők feltehetően minden kritériumnak megfelelnek, munkavédelmi előírásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, tehát itt azért nyilván azért kerül többe egy cég, mert sokkal precízebb munkát végeznek, mint ezek az adhok jelentkezők.
1: És el is végzik a munkát, nem lépnek le.
2: És garanciát is vállalnak rá, ami szintén szerintem nagyon fontos.
1: Lopás, ez is gyakran előfordul. Sajnos itt kecskeméti esetek vannak felsorolva, van, ahonnan iratokat, vagy készpénzt loptak.
2: És itt nagyon fontosak a helyszínek, mert ezek a helyszínek, amiket most itt is te is látsz, ezek azért általános helyszínnek mondhatók, ahol ugye bűncselekmények megtörténhetnek, tehát ilyen a Széchenyi téri buszpályaudvar, vagy amint látod, a nagybani piac.
1: És akkor soroljuk is föl nagyjából röviden, hogy mit loptak el ezekről a frekventált területekről, melyek ezek a frekventált területek egyáltalán.
2: Így van, tehát a buszpályaudvarok, és hát nyilván a vasútállomásokon is, ugye előfordul az, hogy munkából mennek haza az emberek, vagy jönnek az emberek, és hát gyakran elalszanak, úgyhogy a csomagjuk, táskájuk ott van mellettük. És sokan arra ébrednek föl, hogy nincs mellettük már ez a táska. Tehát ez egyébként mozgó vonaton is, mozgó buszon is nagyon sok ilyen feljelentés érkezik, és nem is kerül tisztázásra sokszor, hogy ellopták, vagy elvesztette a táskáját, mert gyakran ugye nagyon fáradtak ezek az emberek, és feledékenységből is el tudják, vagy hát fáradtság miatt is el tudják hagyni az értékeiket, de az is benne van, hogy tényleg annyira nem tudnak figyelni, nem tudnak koncentrálni a környezetükre, hogy elalszanak, nagyon mélyen elalszanak, és alkalomszíli a tolvajt, amit mondtál is, valaki arra megy és elveszi ezeket az értékeket az alvó emberektől, tehát mindenkit óva intek arról, attól, hogy egyébként ezeken a helyeken csomagot így hagyjon őrizetlenül maga mellett.
1: Elektromos rollert közel 200 ezer forint értékben táskával, Bluetooth hangfallal együtt loptak el az Ipoly utcából.
2: Olvasod, de hogy lezáratlan.
1: És lezáratlanul volt. Ahogyan a következő esetben is egy kerékpár szintén lezáratlanul volt, ez pedig az Erkel Ferenc utcában történt. Kijelenthetjük, hogy sőt, volt itt egy társasházi tárolóból ellopott kerékpár, az meg a Juhar utcában történt, tehát azért a kerékpárokra, elektromos rollerekre, főleg amelyek nincs nincsenek lezárva, ráálltak a lopók.
2: Így van, tehát erre mindenféleképpen érdemes vigyázni, és azért tudni kell, hogy a statisztika szerint ezeknek a járműveknek a felét úgy lopják el, hogy lezáratlan, tehát hogy nagyon könnyű dolguk van, hiszen ott a fölpattan a tolvaj, elteker, és már rögtön az utca sarkon van, nem is tudja utolérni, a tulajdonos meg nem is látja igazából a mozgási irányt, tehát mindenkinek elmondjuk, ha csak 3 percre ugrik be zsemléért a pékségbe, akkor zárja le mindenki a kerékpárját, és hát arányosan, megfelelően arányos, tehát olyan láncot, olyan zárat használjon, ami az értéknek megfelelő. Tehát ezt is sokszor elmondtuk, hogy 1-től 10-ig gyakorlatilag rangsorolják a kerékpár zárakat kinyithatóság szerint, tehát az 1-es a legkönnyebb, a 10-es a legnehezebb. Hogyha egy nagyobb értékű kerékpárunk van, akkor érdemes nyilván a 7-estől fölfele választanunk kerékpár zárokat. Ezek zárakat, ezeknek nyilván az értéke is már több, de érdemes rákölteni, hiszen olyan vagyontárgyakat védünk vele, mint itt is az Ipoly utcában lévő elektromos roller, ami 180 ezer forintot ért. Tehát azt gondolom, hogy egy 10 ezer forintos kerékpárzár, ami már megbízhatónak minősül, az már jó lehet egy elsőfokú védelemnek. Ezek mellett még Kecskeméten az Epreskert utcában is történt egy érdekes eset, ami lopásnak minősül. Itt is tetőjavítási munkálatokat vállalt el egy brigád, és ott a sértett, hát kihozott az épületből egy nagyobb mennyiségű készpénzt, tehát nem beszélték meg feltehetően előre, hogy akkor mennyi munkadíjat fog fizetni, ami hiba volt. Kihozott egy nagyobb kötek pénzt, és azt a munkások közül az egyik kikapta a kezéből, azt mondta, hogy ez elegendő lesz a munkadíjra, és hát azóta se lehet utolérni ezt a szemét. Úgyhogy így a valósnak tartott munkadíj feletti rész minősül lopásnak, de hát itt ebből az a tanulság, hogy egyezzünk meg előre, hogy mi mennyibe fog kerülni, és hát itt nyilván a sértetnek nem kellett volna elővenni ezt a nagyobb kötekpénzt. Ezek mellett még a Szent László körúton lévő nagybani piacon, ezt is meg kell említenünk, hiszen hétvégenként nagyon nagy tömeg van ezen a helyen. Szintén általános, hogy most hétvégén például egy pénztárcát loptak el, azt pedig úgy, hogy valaki azt a padon felejtette, de ez általános szintén, hogy a büfénél, amikor várakoznak, fizetnek, az ember lerakja a pénztárcáját, mobiltelefonját, akkor az ott onnan el fog tűnni, és nyilván a sértett ilyenkor feljelentést fog tenni, de alapvetően lehet, hogy érdemes lehet még a talált tárgyaknál, akár ott a piacon érdeklődni, vagy akár a kormányhivatalba, de erre majd egy következő műsorban visszatérünk.
1: Feledékenység és mondhatjuk nyugodtan butaság is vezethet talán ahhoz, hogy áldozatok legyünk, mondjuk butaságnak számít az, hogyha nem zárjuk le a kerékpárunkat, feledékenység, hogyha ott felejtünk valahol valamit, és ellopják.
2: A jó hiszeműség nem bűn, de sajnos a tapasztalatok, főleg a mi tapasztalataink azt mutatják, hogy muszáj előre gondolkodni, és az érték és vagyontárgyainkra fokozottan kell ügyelni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy erre felhívattuk a figyelmet. Tanács Lászlóval beszélgettünk, címzetes rendőrőr nagyjal, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadójával. Köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Már közel 8 millió stroke beteg részesült jobb ellátásban a világon egy globális programnak köszönhetően. Az Angels kezdeményezésről van szó, amelyben Bács-Kiskun vármegye is részesedik és tesz a stroke betegekért, ugyanis a betegellátó intézmények itt a térségünkben ebben az áldozatos munkában olyan szinten vállalnak részt, hogy Angyal Régió kitüntetéssel is díjazták az itteni munkát. Ez azt jelenti, hogy a stroke kezelése térségünkben Kecskemét központtal nemzetközileg is elismert módon kiemelkedő színvonalon történik. Ezt tehát díjazták nemrégiben a Kecskeméti Városházán, de hogy egészen pontosan milyen kezdeményezésről van szó, és hogy mit jelent ez a díj, arról dr. Óvári Csabát, a Kecskeméti Kórház, tehát a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatóját kérdeztük.
2: Tulajdonképpen ez egy a kórházakon és egy picit a megye határon is átívelő nagy közös projekt volt. Nagyon-nagyon komoly feltételeket kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki Angyal Régió legyen, és az egésznek az az értelme, hogy az a terület, az a földrajzi terület kaphatja meg ezt a minősítést, aki meg tudja szervezni, hogy az egész régióban a sztrókellátás az egyenletesen magas és világszínvonalú legyen. Több szempontnak kell megfelelni, kell, hogy elegendő számú kórház legyen stroke központtal. Kell, hogy megfelelő minőségű mentő ellátás és hozzáférhetőség legyen. Az egyes stroke központoknak is teljesíteni kell bizonyos minőségi normákat, és ráadásul azt is be kell tudni bizonyítani, illetve el kell érni, hogy a kisiskolás gyermekek megfelelő hányada az tájékoztatást kapjon arról, hogy mik a stroke tünetei, mit kell tenni, hogyha ezeket a tüneteket észleljük, és a gyermekeknek meg kell tanítaniuk a szülőket, nagyszülőket ezekre a tünetekre. Na most ebből érthető, hogy ez nem csak három stroke központnak az együttműködése, ehhez kellettek a pedagógusok, kellettek az iskolák, kellettek a gyermekek, a saját kórházainkon belül a neurológusok mellett, a sürgősségi orvosok, a radiológusok, és tulajdonképpen ezt az eredményt ünnepeltük meg most itt közösen. Nagy örömömre az Országos Kórházi Főigazgatóság is nagyon magas szintről képviselte magát, a polgármesterasszony is jelen volt, sőt eljött erre az ünnepségre az Angels kezdeményezés közép-európai vezetője Robert Havalda is, aki személyesen adta át ezeket a díjakat.
1: Említette, hogy az egészségügyön átívelő problémakörről van szó, vagy társadalmi felelősségvállalást igényel. Uh-huh. Ez viszont talán ki lehet emelni, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a Bajai Szent Rókus Kórház és a Kecskeméti Kórház, a Bács-Kiskun vármegye oktatókórház is külön elismerésben részesült. Ezekben a centrumokban, ezekben az intézményekben a stroke kezelése milyen minőséget képvisel, mit gondol?
2: Ugye van egy ilyen sávozás, minőség szerinti sávozás. Ahhoz, hogy valaki Angyal Régió legyen, minden sztrókellátó kórháznak legalább aranyminősítésűnek kell lennie. Az a örömünkre szolgál elmondani azt, hogy mind a három kórház ehhez mérten platina minősítést kapott, tehát egy még magasabb rangot. E fölött már csak egyetlen az úgynevezett gyémánt minősítés van, de ez tulajdonképpen azért jó, mert maradt még elérendő cél előttünk, és hogyha a jövőre gondolunk, akkor tudjuk még magasabbra is emelni a lécet.
1: Említette, hogy adatalapú döntéshozatalra van szükség, és arra, hogy ez megmaradjon. Tehát az eredmény, amit most elértek itt Bács-Kiskun vármegyében, ez a jövőben is így legyen. Másfél évvel ezelőtt kezdődött el ez a közös gondolkodás. Milyen főbb mérföldköveket emelnek ki ebből a másfél éves útból?
2: Hát amikor másfél évvel ezelőtt ehhez hozzákezdtünk, ez a munkához, akkor voltak bizonyos feltételek, amik teljesültek, és voltak feltételek, amelyektől még messze voltunk. Azt lehet mondani, hogy körülbelül valahol 50-60% közötti volt ez a teljesülés. A legnagyobb hiányosságunk, ha lehet így mondani, az a kisgyermekkel kapcsolatos kampány volt, azt tulajdonképpen nulláról kellett fölépíteni, mert ez korábban még nem működött, de az egyes kórházaknak is Baján és Kecskeméten főleg volt még mit fejleszteni, meg volt még mit javítani az ellátásban. Ennek az együttműködésnek az az egyik nagyon fontos eleme, hogy lehetőséget nyújt arra, hogy szimulációs tréningeket szervezzünk a kórházainkban, és ennek kapcsán valós eseteket modellezzünk, és ezen keresztül tanuljuk meg, hogy az egyes ellátó intézményekben hogyan lehet lerövidíteni a betegutat. Aztán az elején el kellett volna mondani, hogy a stroke kezelése, ami most már egyre jobb eredményekkel kecsegtet, de ez egy úgynevezett időkritikus betegség, ahol tulajdonképpen az ellátás során minden elvesztegetett perc számít. Minden perc, amivel később kerül valaki okiterápiára, általában vérőgoldó kezelésre, vagy akár katéteres ellátásra, minden egyes perc, ami eltelik, egy picit rontja a várható jó kimenetelnek a valószínűségét, ezért kell sietni, ezért kell gyorsnak lenni. Ahhoz tudnám hasonlítani, minthogyha valaki esetleg autóversenyt szokott nézni, hogy 20 évvel ezelőtt hogy nézett ki egy kerékcsere, meg most hogy néz ki a kerékcsere. Tehát tulajdonképpen mi a neurológiában egy picit ezt az extrém gyors kerékcserét, és azt próbáljuk megmodellezni, és a saját intézményeinkben, sürgősségi osztállyal, radiológiával, stroke szubintenzívvel, intenzív osztályokkal közösen megpróbáljuk megszervezni, hogy percekben mérhetően minél hamarabb idő alatt kerüljön a beteg ellátása. Most ezt a fajta munkát egyenletes színvonalon és egyenletes jó színvonalon végezni egy ekkora megyében, ami az ország legnagyobb területi megyéje, 3 különböző stroke centrumban, én azt gondolom, hogy a kollégák minden elismerést megérdemelnek.
1: Dr. Óvári Csabával, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatójával innen folytatjuk a beszélgetésünket.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is arról van szó, hogy térségünkben kiemelkedő szinten kezelik a stroke betegeket. Az Angels kezdeményezés szerint Kecskemét, illetve Bács-Kiskun vármegye Angyal Régió lett. Ez egy díj, amelyet tehát a világszinten mérnek, nemzetközi szinten is, itt Kecskeméten és Bács-Kiskun vármegyében tehát a stroke betegeket kiemelkedő szinten kezelik, de hogy mit kellett azért tenni, hogy ezt az Angels kezdeményezést, vagy az Angyal Régió kitüntetést elnyerje térségünk? Arról a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház főigazgatóját, a dr. Óvári Csabát kérdeztük. Kiemeltem a Kecskeméti kórházra. Voltunk kíváncsiak, hogy itt mit változtattak a stroke betegek kezelésén.
1: Igen, ugye a Kecskeméti kórháznak van egy jellegzetessége, hogy a neurológiai osztály a 9. emeleten található, és lent van a radiológia, és lent van a sürgősségi osztály. Tehát itt ugye különösen nagy szervezést, és különösen erre az adottságra alakított logisztikát igényelt, hogy hogyan lehet a betegeinknek az ellátásig eltelt idejét lerövidíteni. Ezt gyakorlatilag stopperrel mértük adott esetben, és meg ki kellett találnunk egy olyan módot, ahol ezt meg tudtuk változtatni. Hozzáteszem, pont ennek a munka kapcsán merültek föl olyan ötletek, hogy valószínűleg a kórházon belül, az úgynevezett toronyépületen belül bizonyos osztályok között jó lenne cserét végrehajtani, hiszen a neurológiának sokkal jobb lenne, hogyha lejjebb költözne, és a sürgősségi osztályhoz és

0: Ugye a stroke Magyarországon a harmadik vezető halálok, ez bizonyos országokban már második, sőt vannak olyan régiók is, ahol az első. Tehát hogyha az biztos, hogy az első három népegészségügyi problémába beletartozik. Van egy fantasztikus, néhány évvel ezelőtt elindult mesterséges intelligencián alapuló akut stroke agyi képalkotást segítő rendszer, ami egy országos hálózatként működik, és ez a hálózat évente körülbelül 45 ezer betegnek az akut CT vizsgálatát támogatja. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy sok tízezres probléma, sok tízezer betegnek kell megfelelő minőségű és megfelelő gyorsaságú ellátást biztosítani. Azt is el kell mondjam, hogy ebből a szempontból mi most Bács-Kiskun vármegyéről beszélünk, de az előbb is jeleztem a szerkesztő úrnak, hogy ez egy kicsit túlmutat a megye határain, hiszen hozzánk hasonlóan más vármegyék is igyekeznek ilyen aranyrégióvá válni. És azt kell, hogy mondjam, és gratulálom kell a többieknek is, hogy ebben az évben a bővülés tekintetében az egész világon Magyarországon volt a legnagyobb a fejlődés, és jelen pillanatban már 7 vármegye van, ami megfelel az aranyrégió kritériumainak.
1: És zárjuk, ha már elhangzott többször, hogy az edukációnak, a társadalmi felelősségvállalásnak, a lakosságnak mekkora szerepe van, zárjuk mi is edukációval. Arra kérném, hogy árulj el, hogy a stroke-nak mik a legfőbb tünetei, mit csináljuk, hogyan vehetjük észre, hogyha a környezetünkben valakit ez a betegség támad meg.
0: Hogyne, nagyon szívesen, bár most már a kisiskolások is tudják, de ezért én is nagyon szívesen elmondom. Az arc szimmetriájának a megváltozása, a kar-kéz elgyengülése és a beszéd megváltozása. Hogyha ezen tünetek egyikét tapasztaljuk, akkor 50% a valószínűsége, hogy stroke okozza a tüneteket. Hogyha mind a három tünet fönnáll, akkor több mint 90%. De akár egy ilyen tünet észlelése esetén is, azonnal a 112-es telefonszámon mentőt kell hívni és segítséget kell hívni, és el kell mondani a telefonba, hogy egy feltételezhető vagy valószínű stroke eseményhez hívnak mentőt, mert ezeket a hívásokat a mentőszolgálat, és ezért is kaptunk díjat, és ezért is tartozik ugye a mentőnek a minősítése hozzászorosan ehhez a díjhoz. Tehát ezen tünetek fennállás esetén a mentő a soron kívüli szállítást rendel el, és biztosítják azt, hogy a segítség minél hamarabb megérkezzék.
1: A stroke ellátás Bács-Kiskun vármegyében nemzetközi szinten elismert módon működik. Angyal régió lett Bács-Kiskun vármegye, és dr. Óvári Csabával, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatójával beszélgettünk erről. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm önnek.
2: A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatóját, dr. Óvári Csabát hallottuk tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, de a mozaikkal holnap is jelentkezem majd ugyanígy 14 és 15 óra között. Most viszont a folytatásban is maradok, egészen 17 óráig együtt rádiózhatunk. Remélem, hogy ez így is lesz. Maradjatok tehát velünk, én Vízi Zalán vagyok, itt a Rádió egy gongon.
3: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
4: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Elindult a pótfelvételi, ma van az anyateljes táplálás világnapja, megújul a Bajza utca egy szakasza Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni a Neumann János Egyetemen. A Kecskeméti intézmény közlése szerint a pótfelvételi eljárásban augusztus 7-én évfélig várják a jelentkezőket. Azok adhatnak be most jelentkezést, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket, a magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek. A jelentkezéseket a pótfelvételin is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
7: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
6: Megújul a Bajza utca egy szakasz a Kiskunfélegyházán. A Mixed Kálmán és Kafka Margit utca közötti részen dolgoznak, írja a Félegyházi közlöny. A szakemberek megerősítik a burkolatot, rendezik az útpálya széleit, korszerűsítik a szerkezeti elemeket, de a csatlakozásokat és a kapubehajtókat is rendezik. A területen a közlekedők időszakos forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez volt Eva Max-től a Kings and Queens című sláger, ami arról szól, hogy a világnak még nagyobb hatalmat kellene biztosítania a nők számára. A női erő és az egyenjogúság, az egyenlőség a szám fő üzenete tehát, és ha már nők, ez az óra tele lesz igazi dívával itt a Rádió 1 gongon, nem sokára Dua Lipa fog nekünk zenélni. Jön majd Selena Gomez is, illetve már a következő dalban megszólal egy szuper női előadó, méghozzá Rosalyn, aki talán nem akkora név, mint Dua Lipa vagy Selena Gomez, de pályája abszolút felfelé ível 2022-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon a Snap című számmal lett közismert az örmény énekesnő, aki Sam Feltel közösen készítette a következő igazi mai slágert. Ez már a Heart Like a Mine, itt a Rádió 1 gongon, én Vizi Zalán vagyok. Töltsük együtt ezt a következő két órát! So

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Vasárnapig tart a Kodály Művészeti Fesztivál itt Kecskeméten. Ma este 8 órakor a Romkertben a Talamba ütős együttes ad különleges zenei koncertet Vivaldi közel 300 éves remek művéből. Holnap este pedig a főtéren 9 órától Dés László és a Free Sons Quartet műsorát élvezhetik a közönség tagjai. A Deák Ferenc téren a Híres Agóra előtt vasárnapig minden nap rövidebb, hosszabb performanszokkal várják a zenekedvelőket. Az úgynevezett Kodály ponton. Ma este 7 órakor a Fafúvós együttes ad koncertet, holnap 19 órakor az M-Bodon Pál Zeneiskola tanulói lépnek fel. Ezen a Kodály ponton tehát. A programokhoz jó szórakozást kíván a Rádió 1 gong csapata, és jó szórakozást kívánunk a következő igazi mai slágerhez is. Kato és John közösen jön a Turn the Lights Off DJ Dark remixében itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Autósok, figyelem, Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a város központja felé vezető sávban 2026. augusztus 4-től, tehát jövő héten kedtől forgalomkorlátozás lesz. Aki az M5-ös autópályán közlekedik, annak érdemes tisztában lenni azzal is, hogy szintén forgalomkorlátozásra kell majd számítani a strádán. Kecskemét térségében az M44-es gyorsforgalmi út építése miatt augusztus 6-áig portál szerkezet bontási és portál tábla elhelyezési munkálatokat végeznek, tehát itt Kecskemét térségében az M5-ösön. Ha még ezentúl valami aktuálisat láttok az utakon, küldjétek el nekünk SMS-ben vagy Viberen a számunk 0629 414 020. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brand.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon

0: van a szív.
1: Igazi mai slágerek.
2: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
3: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Ez volt Freddy és Lotfi Beggy közös a Pain and Glory, egy remix. Freddyről mindig az jut eszembe, hogy Chelsea szurkoló, úgyhogy nagyon kedves a szívemnek. És ha már foci, a következő órát Ed Sheerannel indítjuk majd, aki hatalmas futballrajongó. A világbajnokságon bronzérmes angol válogatott táborát is meglátogatta, hiszen ő ugye angol, szurkolt az övéinek nagyon. És bizonyára sokan emlékeznek arra is, hogy amikor 2019-ben Magyarországon a Szigeten járt Ed Sheeran, akkor magyar válogatott mezben lépett fel. Hát azóta őt is nagyon tisztelem, de a legtöbben a zenéért tisztelik, az egyik legújabb és legnagyobb slágerével. Az Ezizemmel megyünk tehát rövidesen tovább, itt a Rádió Egy Gangon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
3: Kecskemét, Napsugár utca 2.
2: Veszelsz ki autóbontó.
4: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Országos eseményt rendeznek a Kecskeméti Egyetemen. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Választjuk a hazai dínyét. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Neumann János Egyetem ad otthont a 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciójának. Fülöp Tamás az egyetem rektora a rendezvény kapcsán kiemelte. A konferencián a legkiválóbb hallgatók, témavezetőik, az opponensek inspirálhatják egymást, és olyan értékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározzák a magyar tudományos élet jövőjét. A 38. UTDK közgazdaságtudományi szekciója április 22-e és 24-e között zajlik majd Kecskeméten. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Idén is lesz nagykőrösi aranynapok. Szeptember 11-e és 13-a között ismét benépesül a cifrakert. A háromnapos eseményen hagyományőrző és családi programok, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Lesz felvonulás, interaktív gyermekműsor, táncelőadás, autós találkozó és arany kedvenc ételét, a csirkepaprikást is meg lehet kóstolni galuskával. Az egészségligeten szűrésekkel és tanácsadással várják az érdeklődőket. Lesz fotófal, vidámpark, a gyermekszigeten pedig manófalu, hagyományőrző fajátékok, buborékfújás is várja a legkisebbeket. Vasárnap megtartják a nagykőrösiek nagykőrösért díjátadó ünnepséget is. A programok ingyenesek, a részletek elérhetők az esemény honlapján. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta el a rádióknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
6: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
5: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Forró nyári napok várnak ránk a következő időszakban, ma is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csupán elvétve jelenhet meg egy-két fátyol felhő az égen. A déli szél néhol élénk lehet, itt Kecskemét térségében 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan kánikulára készülhetünk, majd sok napsütéssel, kevés felhővel, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokkal, éjszaka 20-23 fok között alakulnak majd a minimum értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gól.

Ez volt Kamráttól a Feel Alive itt a rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Én Vízi Zalán vagyok, beléptünk az utolsó együtt töltött órába, 17 órától szokásosan jön a Cookie Weekend Show, de addig is próbáljuk elhozni a legnagyobb kedvenceket. Például megidézzük majd sokak fiatalságát a Jonas Brothers-szel, jön majd Bebe Rexha, Rihanna és Lady Gaga is rövidesen. Előtte viszont David Guetta és a One Republic zenél majd. Az a David Guetta, aki francia, ennek ellenére már-már félig meddig spanyolnak vallja magát. Például ugye saját nemzetét Franciaországot pont Spanyolország győzte le a labdarúgó világbajnokságon az elődöntőben. Ennek ellenére a döntőben a spanyoloknak szurkolt olyannyira, hogy Ibizára elutazott, hogy ott nézze a döntőt, és még egy saját névre szóló spanyol válogatott meszt is kapott, vagy csináltatott, vagy vett, vagy vitt magával, ez nem derült ki, és ebben bulizott a helyiekkel, illetve a helyieknek, meg persze épp az Ibizán bulizóknak csinált egy hatalmas fesztivált ott, miután a spanyolok világbajnoki címet ünnepelhettek Argentína legyőzését követően. Erről posztolt is David Guetta, ezt megnézhetitek ti is, illetve nemrégiben a Tomorrowland-en is fellépett David Guetta, ugye a világ egyik leghíresebb fesztiválján. Úgyhogy zajlik az élete, de zajlik az élet itt a rádió egy gongon is. Jön tehát David Guetta és a One Republic közösse az I Don't Wanna Wait. Mindenkinek csodálatos délutánt!

Ez a Rádió Egygong, csak igazi mai sláger megy, kritikus napokat élünk át a hatalmas forróság és a szárazság miatt, emellett nem mehetünk el szó nélkül, több kisebb településen is vízhiány alakult ki. Például a Kerekegyházán, bár ott vízhiányról nem tudok, de az ivóvíz biztosítása érdekében megtiltották, hogy a lakosok közhálózatról locsoljanak például, tilos az öntöző berendezések működtetése, a medencék töltése, az autók mosása, ivóvízről, közhálózatról. Kecskeméten jelenleg nincs vízkorlátozás, a Bácsvíz tájékoztatása szerint biztonságban van az ivóvízellátás itt Kecskeméten. A vízhiány mellett viszont beszélni kell a villamosenergia ellátásban kialakult rendkívüli helyzetről is. Erre reagálva Kecskeméten lekapcsolták a városháza díszkivilágítását, és szintén emiatt a helyzet miatt nem lehet villanyfényes meccseket sem rendezni, ami a labdarúgó bajnokságokat illeti. Így például a ma este 7 órára kiírt Kecskemét-Tiszakécske megyei labdarúgó derbit előrehozták az MB2-ben, és 17 óra 30 perckor fog kezdődni a meccs a Széktói stadionban. Aki csak teheti, éljen energiatakarékosan, itt a rádióban sem megy, a klíma besötétítettünk, túlélünk, úgyhogy mindenki tegye ugyanezt, legyünk energiatakarékosak, vigyázzunk egymásra. Rádiót viszont azért még lehet hallgatni, Accent, Sarah és Misha Miller jön, ez a Don't Leave, itt a Rádió Egygonggal, mindenkinek kellemes délutánt és kitartást! People's

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai.
2: Jó hallgatni benneteket.
0: Rádió 1 gong.
1: Csak igazi mai slágernek.

csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közösse az In the Dark szólt itt a Rádió egy gongon. Az imént beszéltem az energiaválságról, hát erre való tekintettel mondhatom, hogy sajnos holnap is forró napunk lesz, már az éjszaka is trópusi lesz, 22-24 fokig fog csak lecsökkenni a levegő hőmérséklete, holnap pedig jó eséllyel karcoljuk, vagy akár át is lépjük majd, inkább ez utóbbi lesz a helyzet valószínűleg, a 40 fokot. És erre be is rendezkedhetünk, egész jövő héten 40 fok környéki időnk lesz, és semmi csapadék sem lesz várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Autósok figyelem, Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető sávban augusztus 4-től, azaz jövő 2-től forgalomkorlátozás lesz. És szintén jövő héten az M5-ös autópályán is nehezebb lesz a zavartalan közlekedést kivitelezni. Építkezés miatt mobil terelés várható augusztus 5-én és 6-án, így a közlekedők a Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 74-es kilométer szelvények között csak egy forgalmi sávon közlekedhetnek majd. Ebben a forróságban kitartást a sofőröknek, vezessetek óvatosan.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

Rövidesen 17 óra, ami azt jelenti, hogy nekem sajnos búcsúzkodnom kell, de ne felejtjétek, holnap is jövök majd 14 és 15 óra között a Mozaik című magazin műsorunkkal még hozzá, és olyan fontos témával, hogy itt a nyári szünetben több időt töltenek nyilvánvalóan az online térben a fiatalok és a gyerekek, de vajon hogyan tehetik meg ezt biztonságosan? Nagyon-nagyon sok veszély leselkedik a fiatalokra az online világban, úgyhogy a biztonság tudatosságra fogjuk majd felhívni a figyelmet dr. Göcs László informatikai igazságügyi szakértővel, egyetemi docenssel. Érdemes lesz tehát majd holnap is velünk tartani a Mozaikkal, de most a folytatásban is jön majd a Cookie Weekend Show, holnap pedig Kormos Zsolt vár majd benneteket. Én viszont búcsúzom mindenkinek, szép napot és kitartást ehhez a nagy meleghez. Vízi Zalánt hallottátok, jön Félix Zsán és a Shouse közösse a Walk With Me itt a Rádió Egon. Sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Oké. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek, ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer, Ren!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Folytatódik a Buli Tarágyó, jelen olcsó kigezi, ma is legyen. Mert szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután 5 és 7 között mixenünk nektek az igazi ma is legereket. Velem is! Szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig egy nagyot mixen.

Sonic is benne. Sonic a zenekesnő, csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, jó rágyózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a kukikám, indíts be, buli, itt a Rádió 1-en, most!

0: Knees and toes. Oh, voglio il montam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
2: Aló, jó reggelt, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Sajikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
1: Ő jó, adom.
2: Sajikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
3: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
1: Igen, hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
2: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
1: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk.
2: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
1: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
3: Megvan, Csefu!
4: Esküszöm, ne! Hagyjál már! Megvan, kertész! Szia, Csefu,
1: tartani! Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
5: Sziasztok, sziasztok!
1: Te vagy az igazi Csefu?
5: Én vagyok az igazi Csefu.
1: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
5: Kék.
1: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
5: Hát régi barátom.
1: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
5: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat se tudom különben.
1: Jaj, nem tudod a számát sem.
4: Hát nehéz lesz.
3: De hogy lettél Csefu?
5: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
1: Mi történt? Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. És ahogy mondtam, érkezik Offenbach és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké? 19 óraig bulizunk el nagyot, jó? És 19 óraig 20 óraig időkívánság műsor. De nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixelek nektek az igazi imáslágereket. Itt a rádió helyen, ahol csak igazi imásláger megy. Jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Summer Editionnek, de hol a pulramixelek nektek az igazi mai slágereket, és ma este azért 20 óra törérkezik diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra zenőnök érkezik Martin Garrix, Butterfly!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
7: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Sajikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
6: Jó, adom.
7: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
8: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
6: Igen,
8: meg.
6: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
7: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
6: Vigyázz magadra! Örülünk, hogy beszéltünk.
7: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
6: Köszi, csáva, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
8: Megvan, Csefu!
9: Esküszöm, nem.
6: Hagyjál
9: már. Megvan, kertész. Szia, Csefu, tartsani.
6: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
10: Sziasztok.
6: Te vagy az igazi Csefu?
10: Én vagyok az igazi Csefu.
6: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
10: Kék.
6: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
10: Hát régi barátom.
6: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
10: Nem, lottomilliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
6: Jaj, nem tudod a számát sem.
9: Hát nehéz lesz.
8: De hogy lettél Csefu?
10: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na, sziasztok!
6: Jó, vagy Csefu, vigyázz magadra!
10: Jó,
9: mi történt?
6: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most. Rádió 1. A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: A Rádió Egyen.
1: Hát igen, 2 órás mix után, akkor is kívánság műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főhívlak, és hát sikerül eljönni. És úgy látom, hogy sikerül.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Hát és igen, ez még a másik, sokkal jobb. 2 kérteltelem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeni mindenki, aki ma egész nap strandon volt, és nyakunkba ugrás, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább mással foglalkozunk.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjene nagyot, masszázs a nyakon, jó, egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik 2, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc szelenök, fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedési infó lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Zsolthoz, szia.
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítólag marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kértél tőlem Loy és David Puentes elégült a szem címe Golden Summer, ezt kicsit nézel mondani. Szabadtúni, kinek szeretnéd küldöni?
2: A barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap pihi, vagy kirandulás, vagy szabadság?
2: Pihenés, egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó,
2: akkor igen.
1: Kitartás neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor Loy, David Puentes elégült, meg egyszer mondom a szem címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok!
1: Na, bírod aztán egy meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolást nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ciao, ciao, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik akkor a legújabb Sam Feld, nálunk, igen, a szám címe Heart Like Mine. Oh, yes, my friend.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hét.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, nem menetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó bulizás, ha esetleg mentek ma este tancikálni, jó? És búcsúzom a legújabb Tam Impala, ez nagyon jó, a szám címe Dracula, ojjaj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
3: Aló, jó reggelt kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettünk, bementünk Sajikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk azon nyomban.
2: Ő jó, adom.
3: Sajikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
4: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
2: Igen, hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
3: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
2: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
3: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et!
2: Köszi, csáó, köszi! Na várjál, jön az Anna szalad, várjál, valami hír van! Mi van, Anna?
4: Megvan, Csefu!
5: Esküszöm, ne!
2: Hagyjál
5: már! Megvan, kertész! Szia,
2: Csefu, tartsad! Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
6: Sziasztok!
2: Te vagy az igazi Csefu?
6: Én vagyok az igazi Csefu.
2: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
6: Kék.
2: Így van. Hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
6: Hát régi barátom.
2: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
6: Nem, láttam milliárd. Hogyan? Számat sem tudom különben.
2: Jaj, nem tudod a számát sem.
5: Hát nehéz lesz.
4: De hogy lettél Csefu?
6: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
2: Jó, vagy Csefu, vigyázz magadra! Okay.
4: Vigyázz magadra,
6: Csefu! Jó, vigyázzok, tip!
2: Csáó!
5: Mi történt?
2: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Mi volt az igazi Csefut?
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Szavasszok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósít Radio Show. A stúdióban Hanvai PG, én DJ Junior, Bárány Attila elküldte a mixet, de mindhárman köszönjük Kecskemétnek, hiszen tegnap fantasztikus volt a Diszkósít.
9: Mindenféleképpen egyébként Kecskemét szerintem mind a hármunk szívében külön helyet foglal el, annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk oda, és jó volt megint ott lenni. Ladies and gentlemen, madame and hermadan, messzió hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek ma este egészen este 9-ig, utána pedig megyek ide a Kopaszi gátra, Rio Classic Sword.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show Barátul a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre. Már jókorán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jókorán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként, is ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten. Az after party-n együtt zenélünk, majd a diszkosít lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin közös a Shine, a saját remixében szól a diszkosítben.

0: 100% legtisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínűlő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott ott, a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, elő is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show Bárányától a nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi gátó már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül évfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aida Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day, és még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, jó helyre kerül. És ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkós itt, Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz Diszkós itt is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye DJ Oti rendezvény after partján fogunk játszani. Lesz egy külön Diszkós itt, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szól a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzföldön, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd, ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevére az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet, nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Polo Camp-dal, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkós Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igaz, ma is slágermegy diszkosít Rádió Show Bárányától a Nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, jövétről már beszéltem az előző komban, én ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formájában, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádió egyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti party.

0: lesz egy publikus dolog, amely afterparty, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki. De ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt. Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat.
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: úgy fogjátok érezni magatokat a következő 4 órában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár, és hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább, egy nagy kedvem, menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a Horizon Radio, menjünk tovább, hova menjünk tovább, el se kezdtük. Jóska gyerek!
0: Tartunk egy kis szünetet!
1: Hypatonnal fogok kezdeni, és az Out My Head, maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

látogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt, ugye bár, mert ugye AI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy AI, nem AI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Google Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Medúza, Do Wanna Go Home szombat este a Rádió 1-en a Word is Nine Radio Show-ban. A Loving Arms lemezjátszói mögött nem tudom, Andris, te hogy vagy a következő dallal. Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de mikor Bomb Sziklár nevét meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bomb Sziklárnak, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: megyek, és igyekszek megismételni azt a hangulatot, úgyhogy én nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: órában. Szevasz, Nyúvi, kiduljunk el.
1: Hello, Geri, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Hello, Augustus! Hello, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Hoztam nektek egy igazán nagy durranást. Szerintem mindenki imádja. A TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen, a Verizon Radio Show-ban.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

Nagyon köszönöm, hogy minket hallgattok ilyenkor is. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, a Guest Mixben, a lemezjátszóknál. Szappó! Listen up, yo, cause this

0: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki Nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kapuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztégyel és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják,
1: mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: merítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz